fájdalomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

negyedévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

vagyok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Keep me high, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szeret.

jelentünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

Forrás Rádió, mindig veled. És most jöjjön egy újabb sláger a Vízzene Virágfesztivál idei sztárját

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session!

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.

0: A tévémoci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, aki itt van velem ilyen kora reggeli órán, és velem indítja ezt a napot. Hát egészen egy óráig itt leszek veletek, ahogy mindig is, és csak arra számíthattok, hogy a jobbnál jobb dalok fognak szólni. Most egy kis ébresztőként indulunk Cyril és James Blunt közösével, ez a Tears Dry Tonight.

Balázs és a Horizont Hasztot itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a mai napon pedig a Robertek, a Jeremiások és a Robertók ünnepelnek, úgyhogy ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor mindenféleképpen köszöntsétek fel. No, meg persze rajtam keresztül is felköszönthetitek majd őket, hiszen 9 órától majd jön az üzenetküldő műsor, amiben dalt is kérhettek tőlem, de még egyelőre nem ott tartunk, hanem ott, hogy jön a The Colors és az Italodis.

Monoko és a The Time Is Now, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor, hogyha már megnéztük a névnaposokat, akkor nézzük meg a születésnaposokat is, hogy kik azok, akik ma ünnepelnek, vagy ünnepelnének. 1917. június 7-én született Dean Martin, amerikai énekes színész, 1940-ben Tom Jones, walesi születésű brit énekes, 1952-ben Liam Neeson, északír születésű brit színész, és Orhan Pamuk, Nobel-díjas író, a török posztmodern irodalom vezető alakja. 1953. június 7-én látta meg a napvilágot Seregi Zoltán, magyar színész, rendező, színházigazgató, 1978-ban Rui Costa, angolai kosárlabdázó, 1981-ben Anna Kurnyikova, orosz teniszező, és 1991-ben Tálas Bence, magyar tornász. Ők tehát a mi születésnaposaink, a folytatásban pedig megyünk tovább Üzsel, Topik és Árás közösével, ez az I Adore You.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Körbenézünk egy icipicit, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Egyelőre én nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok, szerencsére. Reméljük, hogy ez így is fog maradni. Viszont ha nektek van több információtok, akkor azt mindenképpen osszátok meg velem. 0620 97 8 97 85-ös. Egyetlen egy dologra mindig felhívom a figyelmeteket, és ezt mindig el fogom mondani, hogy az M1-es autópályára, mielőtt felmentek, mindenképpen nézzétek meg, hogy mi ott a helyzet. Jó? Mert a terelések, meg az útépítések miatt, hát mondjuk úgy, hogy nem egyszerű a helyzet. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

Mary és Little Mix közöse a Kiss My után pedig megnézzük, hogy mik történtek a mai napon. 1654-ben például 14. Lajost királlyá koronázzák, 1692-ben a jamaikai Port Royal kalóz kikötővárost földrengés és szökőár pusztítja el, 1922-ben amerikai hadihajók tűz alá veszik Samsunt Észak-Törökországban, 1942-ben befejeződik a Midway-i csata, 1975-ben a Sony bemutatja a Beatmax videókazettát, 2009-ben pedig európai parlamenti választás volt június 7-én. Ezek történtek tehát a mai napon, természetesen sok minden más mellett is, de én csak párat emeltem ki szokás szerint. Megyünk tovább most Kállai Sanders Andrással.

0: sexy and I know it.
1: A műsor, amitől a vasárnap reggel is péntek délutánnak tűnik. Ez a Siesta Hittoller Andreával.

0: Dualipa és a Hallucinate fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza és indítom a következő órát ezzel a dallal.
1: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
4: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
4: Találkozzunk ott!
5: Jegyek a vantiket.sk oldalon kaphatók.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. Hétfőtől új lezárások lesznek az M1-es autópálya bővítése miatt. A kocsmák védelmére hívja fel a figyelmet Vilmos Herceg Nagy-Britanniában. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV, közölte a szervezet az MTI-vel. Közleményükben azt írták, olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, amelynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra. Mint írták, az akció során 2 férfit az illegális cigaretta járműbe pakolása közben értek tetten, míg társukat, egy ukrán állampolgárt az illegális szállítmánnyal megrakodott kamion sofőrjeként azonosítottak. A közlemény szerint a pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrőrúd és cigarettapapír is előkerült. A kocsmák védelmére hívta fel a figyelmet Vilmos Herceg, aki a The Prince of Peckham nevű dél-londoni pubba látogatott el. Vilmos Herceg azért járt London délkeleti részén, hogy kifejezze elismerését a brit kocsmák iránt, és jobban megértse, milyen szerepet töltenek be az ország kultúrájában és közösségeikben. A királyi család tagja még a bárpult mögött is kipróbálta magát, és támogatásáról biztosította a brit kocsmák megmentésére irányuló kezdeményezéseket, kijelentette, hogy meg kell őket védeni. Mindent meg akarok tenni a támogatásukért, mert szeretem a közösséget, meg kell védenünk a kocsmáinkat, jelentette ki Vilmos Herceg. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt június 8-ától lezárják az 1-es számú főút alatti gyalogos aluljárót, amely a Köves útról délfelé biztosít gyalogos kapcsolatot. Ezt közölte Tatabánya a város a közösségi oldalán. A lezárás várhatóan körülbelül 6 hónapig tart, kerülni a barlangsétány vagy a csomópont irányába lehet. A lezárások kellemetlenségeket okoznak, de az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák idején a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében szükség van rájuk. És végezetül sport, beindult Dorogon az átigazolási piac, már is 5 új játékost jelentett be a futballklub, írja a kemma.hu. Pest Erzsébetről 3 játékos is a csapatot erősíti majd a következő idényben, Szál Péter, Sós Bence és Ladányi Gergő személyében, jelentette be a klub a Facebook oldalán. Szál a védelemben lesz bevethető, Sós a középpályán mutatja meg a tudását, míg Ladányinak a támadó sorban lesz szerepe. A vármegyei rivális Komárom VSE csapatából is érkezik csatár, ugyanis Sandal Dominik is Dorogra teszi át székhelyét. A délkeleti csoport assziszt felelősét, Cseszneki Richardot is sikerült a dorogi klubnak megszerezni, így komoly erősítéssel várhatják a 2026-27-es szezon rajtját.
0: Időjárás.
1: A következő napokban sok napsütésre számíthatunk, de a délutáni órákban helyenként komoly felhők képződhetnek, amelyekből elszórtan záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet többnyire 27 és 32 Celsiusok között alakul, tehát továbbra is nyárias idő várható.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Bizony, indul is egy újabb óra, méghozzá a második, amiben természetesen szokás szerint megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk már a csillagok, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem meg, hogyha jó zenét akartok hallani, akkor is, az óra pedig már is indul M-Funk-kal, szól a Can You Feel It?

Miló és az ASAP után akkor, ahogy ígértem, itt vagyok a csillagok üzeneteivel, úgyhogy nézzük is. Kos, egy váratlan lehetőség bukkan fel előtted, ne gondolkodj túl sokat, a gyors döntés most előnyt hozhat. Bika, a nyugalom lesz a legerősebb fegyvered, valaki tanácsot kérhet tőled, és a szavaid nagyobb hatással lesznek, mint hinnéd. Ikrek, mozgalmas nap vár rád, egy érdekes beszélgetés új ötletet, vagy akár új kapcsolatot hozhat az életedbe. Rák, hallgasson meg érzéseidre, amit ma ösztönösen érzel, arról hamarosan kiderülhet, hogy teljesen igazad volt. Oroszlán, ma könnyen magadra vonod a figyelmet, használd ki a kisugárzásodat, de hagyj teret másoknak is. Szűz, egy régóta halogatott ügy végre megoldódhat. A rendezettség most nem csak megnyugvást, hanem sikert is hoz. Hamarosan jövök a többi horoszkóppal is, viszont most megyünk tovább By Alex és a Slep 2023-as dalával, ez pedig nem más, mint a Csokó.

hétköznapjaink kedvencei a legjobb forrásból. Ez a Forrás Rádió. Forrás Rádió.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Offenbach, Quarterhead és Norma Jean Martin közöse a Head, Shoulders, Knees and Toes szólt. Most meg jövök a többi horoszkóp előrejelzésével is. Mérleg, a harmónia iránti vágyad erős lesz, de ne félj kimondani, amit valóban gondolsz. Az őszinteség most közelebb hoz másokhoz. Skorpió, valami rejtett információ a felszínre kerülhet, légy figyelmes, mert egy apró részlet nagy jelentőséggel bírhat. Nyilas, kalandos energiák vesznek körül, egy spontán program vagy döntés kellemes meglepetést tartogathat. Bak, a kitartásod végre meghozhatja gyümölcsét, ma érdemes a hosszú távú terveidre koncentrálni. Vízöntő, egy szokatlan ötlet váratlan sikert hozhat, ne hagyd, hogy mások kételjei eltántorítsanak. Halak, az érzelmeid tisztában mutatják az utat, mint a logika, egy kedves gesztus különleges pillanatot teremthet. Ezek voltak tehát ma a csillagok üzenetei, a folytatásban pedig most megyünk tovább a Pussycat Dolls és Will.i.am közösével, ez pedig nem más, mint a Beep.

Rehab, Inna és Szás közöse a Rock My Body szólt itt a Forrás Rádióban, és bizony nem állunk meg, hogyha jó zenékről van szó. Ugyanis fog érkezni a folytatásban Usher, Lil Jon és Ludacris közöse is a Yeah. Most viszont megyünk tovább Bookie-val, szól a Ring of Fire.

Baker Matt és a Baby elszólt itt a Forrás Rádióban. A mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andrát halljátok, egészen egy óráig leszek veletek, és bizony hamarosan 9 óra, ami azt jelenti, hogy várom majd onnantól kezdve az üzeneteiteket, meg a dalkéréseket. 0620 948 95 5-ös, erre a számra tudjátok nekem küldeni SMS-ben vagy Viber üzenetben, de egyébként, ha az könnyebb, akkor Messengeren is elértek. A folytatásban most megyünk tovább a Coldplay-jel,

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan füldemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Mi van ma ember? 20 perc várakrát készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet. Nyugi már.
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el.

Szia! 2023-as slágere, a Gimme Love fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat. A következő órában pedig már várom az üzeneteiteket, vagy a dalkéréseket, amit továbbra is a 0620-9798-95-ös számra tudtok elküldeni SMS-ben vagy Viber üzenetben, egyébként Messengeren is elértek. Most tehát akkor jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól, a következő órát pedig ez a dal fogja indítani.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Végre! Közeledik!
4: Ismét beköszön a spórolás napja Vértescenterben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértescenter Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
5: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap június 10-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
6: Vértescenter. Éj színesen!
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket. Meghalt medvetámadásban egy 34 éves erdélyi férfi, áramszünet lesz oroszlányban, személyi változás történt a Tatabányai Futballklub vezetésében. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Medvetámadás halálos áldozata lett szombaton egy fiatalember az erdélyi Küküllő-Prot falu bejáratánál, közölte az egyik román hírügynökség. A Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez a 112-es segélyhívón érkezett szombat reggel riasztás arról, hogy egy férfi súlyosan megsérült. A helyszínre érkezett rohammentősök azonban már csak a 34 éves férfi halálát tudták megállapítani, akinek testén medvetámadás nyomai látszódtak. Romániában a legfrissebb genetikai populáció felmérés eredményei a barna medvék túlszaporodását mutatják. Eszerint az országban élő nagyvadak száma 10.419 és 12.770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyetszám 4.000 lenne. Június 8-án hétfőn több címen szünetelhet oroszlányban az áramszolgáltatás. Reggel 8 és délután 3 óra között a megadott időpont tájékoztató jellegű, a befejezés a helyszíni ütemtől függhet. A szolgáltató tájékoztatása szerint június 8-án hétfőn reggel 8 és délután 3 között transzformátorállomás karbantartás miatt lesz majd az áramszünet. A szolgáltató kéri a lakosság türelmét, részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. Korrupció miatt életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a kínai bíróság Che Dalhát, a tibeti autonóm terület korábbi kormányfőjét, jelentette a kínai állami média. A 67 éves tibeti nemzetiségű volt politikust a délnyugat kínai Chongqing városának bírósága bűnösnek találta, miután 1999 és 2025 között több mint 158 millió yuan, mintegy 7,1 milliárd forint értékben fogadott el illegális juttatásokat különböző tisztségei betöltése során Tibetben, Yunnan tartományban és Pekingben. És végezetül sport, személyi változás történt a Tatabányai Futballklub vezetésében. Karab Gergő lemondott ügyvezetői pozíciójáról, technikai vezetőként segíti tovább a felnőtt csapatot. Az Opus Tigás Tatabányát működtető TSC labdarúgó Kft. Ügyvezetői feladatait június 1-től dr. Garami Dániel utánpótlás labdarúgás operatív igazgató látja el. Horváth Ferenc vezetőedzőnek ugyanakkor még nincs új szerződése a következő szezonra, egyeztetések zajlanak a hosszabbításról. A felkészülés június 15-én kezdődik, a bajnokság pedig a július 25-26-os hétvégén. A kitűzött cél az NB2-be jutás.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében folytatódik a meleg nyári időjárás, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Hétfőn és kedden főként a délutáni esti órákban előfordulhatnak majd helyi záporok és zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép reggel, sziasztok, Pisti, neked pedig köszi a híreket, és innentől kezdve bizony tiétek a terep, küldjetek rajtam keresztül üzenetet, vagy kérjetek dalt, bármelyiket megtehetitek a 0620-978-978-5-ös számon. És ahogy ígértem, indulunk Oliver from Earth és Pál Balázs Kármen közösével, ez a People Person.

Bianca és az Everything at Once, ezt volt itt a Forrás Rádióban. Az első kérés pedig Marcié, aki szeretne meghallgatni egy Ed Sheeran dalt, úgyhogy már indul is az Azizam.

BSV és apu közösen a hajnali kettő után egy újabb kéréssel megyünk tovább. Levi szeretnék küldeni Viviennek Gisso és Zane közösét, az Eyes Closed, és üzeni neki, hogy hiányzol, és alig várom, hogy újra lássalak.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
3: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
5: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám

0: Sophia Liszt, Backstar és a Freedom of the Night, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Meg most szólni fog egy kis Buenos Morgan visszatekintő, úgyhogy belehallgatunk abba, hogy a héten Ádi és Roland miről beszélgettek. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Vidámság van nálunk, mert egyébként hát arról beszélgettünk, hogy kinek lenne szüksége szexológusra. Mindegy, ez egy hosszú út, ameddig eljutottunk.
3: Egy 3 perces séta.
2: És hát végül arra jutottunk, hogy lenne olyan, akinek nem is egyre, hanem egy komplett szakember gárdára lenne
3: erre
2: szüksége.
3: Erre ugye bevágtam, hogy akciócsoport most?
2: Igen, én mondtam, hogy hát akkor ugye is mondtad, hogy...
3: Vagy lehetne ez a tempójuk halálos, körzetük az alsó pálya.
2: Így van, Kobra 11.
3: Na itt pattant el minden a Kobra 11-nél.
2: Így van, a 11.
3: Nagyobbaknál a Medicopter 117.
2: Kobra 11 az itt a méretre utal.
3: Én nagyon magányosoknál a szomszédok. Perverzeknél a Família Kft.
2: Népszerűeknél a barátok közt. Akik hisznek a situationshipben. Ez egy kifejezés, amit ismerek. Erről fogunk beszélgetni egyébként ebben az órában. Z-generációs ilyen párkapcsolathoz kapcsolódó kifejezések. Andi fog minket tesztelni, egyébként ő is papírból fogja nézni, mert szerintem ő se érti ezeket.
3: Az jó az egészben, hogy tényleg jönnek azok a szavak, amiket láthatunk fiaink, lányaink a mobiltelefonján, de nem értjük őket, vagy nem tudtuk, hogy mire utalnak, és most mi el fogjuk mondani, hogy mire utalnak.
2: De hallod, egészen új színt tudnánk vinni így a sorozatokba, visszatérve ehhez.
3: Egyébként szerintem tényleg.
2: Ja, jóban, rosszban, az a kitartó. Nem.
3: Igen, a Dallasban egészen mást fúrnának.
2: Ja. A gyanú árnyékában.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Nehezen indult a napod? Csak hangolj rá!

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Nora & Pure-tól szólt a Tears in Your Eyes. A folytatásban pedig jön Péter kérése, aki szeretne meghallgatni egy Majka Curtis közöst. Mit szólnál? Az Elvitted a szívemet című

Hallók és Kylie Minogue közöse a Last Night I Dream I Fell in Love. Ez a dal fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adom a mikrofont Pistinek, hogy el tudja mondani a híreket, információkat. Addig is várom természetesen tőletek a dalkéréseket, meg esetleg, hogyha üzennétek rajtam keresztül, azt is megtehetitek a 0620-97-8-97-85-ös számon. Jöhetnek ezek SMS-ben és Viber üzenetben, de Messengeren is elértek. Jönnek tehát most a hírek, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom majd.

0: Balázs Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
1: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 10, jó napot kívánok! Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje. A KSH szerint Vértes Szőlősön a legnagyobb a nettó átlagkereset Vármegyénkben. Jövő héten programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban. Már is mondom a részleteket, jön a folytatás. A Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Hozzátette, ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak is a menetrenden. Az év újdonsága, hogy a kék hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a Békés Intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, azaz az osztrák szövetségi vasutaktól kölcsönkapott kocsik, számolt be róla Hegyi Zsolt. Friss statisztikákat közölt a KSH a teljes munkaidőben alkalmazásban állók lakóhelye szerinti bevételeiről. A statisztikák rávilágítanak arra, hogy a gazdaságilag rendkívül aktív és iparágilag fejlett Komárom-Esztergom vármegye továbbra is az országos élvonalba tartozik, ha a fizetésekről van szó. Vármegyei szinten az egy főre jutó havi legmagasabb nettó kereset átlaga eléri a 491.530 forintot, amivel régiónk jócskán megelőzi a hazai vármegyék többségét. A vármegyei abszolút első helyezett Vértes Szőlős lett, ahol a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlag keresete eléri a havi 578.264 forintot. A top 5 településben van továbbá Gyermely, Dunaszentmiklós, Tata és Szárliget is. Jövő héten programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban is. Kedden író-olvasó találkozó lesz Szakó Zsófiával, szerda délután kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban, csütörtökön a Tatai Írónők egymás közt címmel Eszes Rita és Hidasi Judit beszélget majd. A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. És végezetű sport, az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a taekwondo sok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. A hazai szövetség beszámolója szerint a nem egész egy hónappal ezelőtti Európa-bajnok magyar klasszis minden mérkőzését menetvesztés nélkül nyerte meg a viadalon, ahova mindig a világranglista legjobb 32 helyezettje kap meghívást. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, Márton a szerb Alexandra Perisicet győzte le. Az eseményen az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca az 57 kg-osok küzdelmeiben a legjobb 32 között búcsúzott.
0: Időjárás.
1: A következő napokban sok napsütésre számíthatunk, de a délutáni órákban helyenként komoly felhők képződhetnek, amelyekből elszórtan záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet többnyire 27 és 32 Celsiusok között alakul, tehát továbbra is nyárias idő várható.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártiro kutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttet kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig köszi a híreket. És akkor belevágunk egy újabb órába, amiben továbbra is várom az üzeneteiteket, vagy a dalkéréseket. 0620-9798-95-ös jöhet SMS és Viber üzenet, bombázzatok vele. Most pedig, ahogy ígértem, indulunk Loival, szól a Get Lucky.

Duff és a Sparks után egy hazaival fogunk tovább menni, ugyanis Bence a haveroknak szeretné küldeni Azariától a Four Moods című dalát, úgyhogy már indul is.

21 Pilots és a Saturday szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és természetesen továbbra is várom a dalkéréseket, vagy esetleg, hogyha valami üzenni valótok van valakinek, akkor azt is megtehetitek rajtam keresztül. 0620 978 98 5-ös, ide várom ezeket. A következő dalkérés pedig Nóráé, aki Emma barátnőjének szeretné küldeni Sabrina Carpentertől az Espresso-t, hogy egy kis vidámságot csempészen a napjában.

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirág Fesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Elliot közös a One to Step itt a Forrás Rádióban. Most pedig következik egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ádi, Kitty és Roland beszélgettek például az álomsportokról is. Na, ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Aki elindult, annak már lehet, hogy úgy volt, hogy minden mindegy, mert ő úgyse fog egyébként valódi sportteljesítményt lerakni az asztalra, hát akkor megpróbál legalább egy kis pénzt szerezni.
3: De most érted, volt egy dopingbotrányod, tegyük azt, fogyasztottál valami olyan dopingszert, ami mondjuk azt annyira nem vészes, tehát nem valami...
2: Annyira nem vészes, egy kicsi doping, nem doping.
3: Szopogattál egy kis, mit tudom én, proteinnyalókát, aztán kimutatta a szonda. Ráfisültél a nem tudom kire, és akkor az jelezte, hogy benned van valami, aminek nem kéne lenni.
2: Ráfisültél valakire?
3: Nem tudom, hogy megy ez az olimpián, de azt mondták, az olimpiai falu durva.
2: Nagyon, hát... Azok az esti bulik, amire te gondolsz.
3: Igen? Oké, és kimutatja. És te már ott bebuktál, te már doppingos vagy. Akkor azért még egy millió azért jó lenne, meg 250 ezer még rá, nem?
2: Igen, tehát ha már veszed fejszennyel az egész sportolói karrieren.
3: Vagy csak elmegy a Phelps, és viccből elindul mindenem.
4: Hát meg itthon is volt az egy kis sportoló, ugye, aki ezzel sajnos a karrierjét elbukta utána, úgyhogy... Hát? Is lehet, hogy érdemes lett volna.
3: Na ez azt, hogy érted, most ott elindulsz, azért csak leúszod őket, meg nem tudom én mi, és akkor bezsebeled a zsét. Egyébként kudarc volt, tehát hogy nem úgy vált be a dolog, mint ahogyan számítottak rá. Ugyanakkor természetesen jövőre is megrendezik. Egészen új szerekkel lehet majd próbálkozni. Amúgy orvosok által felügyelték a dolgot, jó, nyilván ennek ellenére azért ezzel elég erősen rongálod a szervezetedet, de hogy egyébként ez tök izgi, hogyha sportban minden megengedett és ilyen flugos futam van, akkor mondjuk egy ilyen dopping világot is el lehetne képzelni? Tehát, hogy más teljesítmény alapú dolgokban is lehetne? Tehát mondjuk a Megasztárban lehetne plébekelni? Vagy valamilyen extrát be lehetne még hozni az életünkbe? Ami tudjuk, hogy csalás, ki van mondva, de szabad.
2: Aha, elindulok, de igazából a karam elének el helyettem? Mondjuk. Hogy hamar lebukok a második hajlításnál.
4: Hát mondjuk állítólag ezek amúgy...
3: Egy másodpercen belül ott leszel.
4: Ezek amúgy állítólag is előre le vannak zsírozva, úgyhogy végül is annyira mit nem tudnak belenyúlni.
3: Az olyan futtam, ahol ihatnak a pilóták. Nyilván zárt pályán, zárt terepen, de szabad.
2: Az vicces, az egy vicces autóverseny lenne.
3: Rájkönnen tuti nyerne, akármi van.
2: Ja, hát mert ő így él.
3: Igen. De hogy egy csomó ilyet el tudok képzelni az életben, ahol megengedett a csalás. Vagy például úgy teljesíteni egy vizsgát, hogy nem puskázni kell, vagy nem titokban kell megoldani így fű alatt, hanem szabad csalni.
2: Nem, igazából én akkor várjál, tennék bele egy csavart, hogy ki az, aki a legügyesebben és a legkreatívabban tud puskázni.
3: Ez is jó, látod? Vagy mondjuk egy házasság, ahol megengedett, hogy...
4: Hogy?
2: Van ilyen. Nyitott házasságnak nevezik ezt az intézményt egyébként, Ádi. Ha vannak ilyen rejtett vágyaid, a Petrával beszélj róla.
3: De hogy egy csomó ilyen pályát, hogy életutat el tudok képzelni, ahol azért úgy feltételezett, hogy van valami svindli, mit tudom én, olyan négy
2: politikus?
3: Nem mertem.
4: De dobjuk be.
3: Mi ez, amit az éttermeknek adnak, amikor ilyen nagyon menő, Michelin csillagos étterem, ahol löncshúsból csinálják az ételt.
4: Júj.
2: De hát azért ilyen nincs. Na. Azon nagyon meglepődnék. Figyelj,
3: tudod?
2: Hát azért ott nagyon komoly kritériumok vannak. Ők nem mernék ezt kockáztatni.
3: Szerint Gordon Ramsay soha nem porolt le valamit, amit nem. Fölvett a földről?
2: Nem, szoktam nektek mondani, hogy kozár Michelin csillagos, tehát hogy esetleg azt tudnám elképzelni, hogy ilyen kisebb vidéki éttermekben ott működik.
4: De azokat sem bántsuk.
3: Hát, hogy mit tudom én, érted? Diploma nélküli orvosok.
2: Na, ilyen biztos, hogy van.
3: És?
2: Egy-két helyen a világban.
3: Aztán egy fogorvos egész sokáig boldogult. Le se bukott, csak valamikor elkérték tőle, és nem volt papírja, de egész ügyes volt.
2: Az a baj, ilyenkor én attól félnék, ahogy a Leslie Nielsen volt a szikiszökevényben, tudod? Tehát 200 ezer adag adrenalin peki. Tehát, hogy hasonló ilyen szakmai meglátások lennének.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Dalok, amik emlékeket idéznek. Forrás Rádió. Csak

0: Rico Miss Mood és Tideni közöse a 12 hónap után pedig. Megyünk tovább Eszter kérésével, aki szeretne kérni az Imagine Dragons-tól egy dalt. Én pedig már bekészítettem a bonzt, úgyhogy ezzel megyünk tovább.
1: Gimme, gimme,

Post Malone és The Weeknd közöse How One Right Now, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és továbbra is várom természetesen az üzeneteiteket, vagy a dalkéréseket a 0620-97-8-97-85-ös számon, jöhet SMS és Viber üzenet, meg természetesen Messengeren is tudtok üzenni. Pisti jön most a hírekkel, információkkal, a következő órát pedig ez a dal indítja majd.

0: vagy nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket. Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. Hétfőtől új lezárások lesznek az M1-es autópálya bővítése miatt. A kocsmák védelmére hívta fel a figyelmet Nagy-Britanniában Villamos Herceg. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV, közölte a szervezet az MTI-vel. Közleményükben azt írták, olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, amelynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra. Mint írták, az akció során két férfit az illegális cigaretta járműbe pakolása közben értek tetten, míg társukat, egy ukrán állampolgárt az illegális szállítmánnyal megrakodott kamion sofőrjeként azonosítottak. A közlemény szerint a pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrőrúd és cigarettapapír is előkerült. A kocsmák védelmére hívta fel a figyelmet Villamos Herceg, aki a The Prince of Peckham nevű dél-londoni pubba látogatott el. Villamos Herceg azért járt London délkeleti részén, hogy kifejezze elismerését a brit kocsmák irány, és jobban megértse, milyen szerepet töltenek be az ország kultúrájában és közösségeikben. A királyi család tagja még a bárpult mögött is kipróbálta magát, és támogatásáról biztosította a brit kocsmák megmentésére irányuló kezdeményezéseket, kijelentette, hogy meg kell őket védeni. Mindent meg akarok tenni a támogatásukért, mert szeretem a közösséget, meg kell védenünk a kocsmáinkat, jelentette ki Villamos Herceg. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt június 8-ától lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, amely a Köves útról délfelé biztosít gyalogos kapcsolatot, ez közölte Tatabánya a város a közösségi oldalán. A lezárás várhatóan körülbelül 6 hónapig tart, kerülni a barlangsétány vagy a csomópont irányába lehet. A lezárások kellemetlenségeket okoznak, de az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák idején a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében szükség van rájuk. És végezetül sport, beindult Dorogon az átigazolási piac, már is 5 új játékost jelentett be a futballklub, írja a kemma.hu. Pesterzsébetről 3 játékos is a csapatot erősíti majd a következő idényben, Szál Péter, Sós Bence és Ladányi Gergő személyében, jelentette be a klub a Facebook oldalán. Szál a védelemben lesz bevethető, Sós a középpályán mutatja meg a tudását, míg Ladányinak a támadó sorban lesz szerepe. A vármegyei rivális Komárom VS csapatából is érkezik csatár, ugyanis Dal Dominik is Dorogra teszi át székhelyét. A délkeleti csoport assziszt felelősét, Cseszneki Richárdot is sikerült a dorogi klubnak megszerezni, így komoly erősítéssel várhatják a 2026-27-es szezon rajtját.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében folytatódik a meleg nyári időjárás, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Hétfőn és kedden főként a délutáni esti órákban előfordulhatnak majd helyi záporok és zivatarok.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pistik, köszi szépen a híreket, infókat. Már csak 2 órátok van hátra, hogy rajtam keresztül üzenjetek valakinek, vagy kérjetek egy dalt. Ezt pedig továbbra is megtehetitek a 0620 978 978 5-ös számon. Most pedig megyünk tovább Criss Cross Amsterdam és innen közösével, ez a Queen of My Castle.

0: a föld.
1: Kákevin és Gáspár Laci közöse a Forog a Föld, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor most jöjjön a következő kérés. Jóci vagyok, Esztergomból, és szeretném kérni a Chemical Brothers-től a Go című számot, küldeném tesóimnak, akiknek holnap lesz a születésnapjuk. Hát, boldog születésnapot nekik holnapra, és akkor most szóljon a The Chemical Brothers.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig segít a szólt az It Wasn't Me. A folytatásban pedig egy hazaival fogunk tovább menni. Ugyanis Kati Rúzsa Magditól szeretné meghallgatni az Elmegyek című dalát. Én pedig ennek nem állok az útjába, úgyhogy indul is a dal.

0: Anna és a Close the Door Hesszat itt a Forrás Rádióban, most pedig jön a Buenos Morgan visszatekintő. Ezen a héten például szó esett Ádi kedvenc boltjáról is, ebbe fogunk belehallgatni.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nézem a cikkeket, milyen aktualitások vannak, mit kell most figyelni a világból. Elém ugrott, megéri-e kerti bútort vásárolni 2 millió forintért?
3: Hát nem. Köszönjük.
2: Te hogy mondtad volna?
3: A hülyének is.
2: Persze. Kerti bútor, hallod, a múltkor bementem a kedvenc kerti bútoros boltomba, mert nekem van olyanom.
3: Kerti bútor volt?
2: Van egy ilyen kedvencem, ahol ki lehet fogni jó dolgokat, meg vannak ilyen nagyobb akciók. Nem az, amire gondolsz, egy másik.
3: De szóval bementél, néztél kerti bútor, vagy néztél?
2: A születésnapi ajándékomat ilyet kaptam, egy ilyen csöppfotelt, ami a láncon lóg és csöpp, és annyira jó. A minden estémet abban töltöm, mint az öregek, kiülök a teraszra, nincs kert, tehát kiülök a teraszra, és nézem ott a fiatalokat. Clint Eastwood amúgy. Na, de az a lényeg, hogy a kerti bútorok, és akkor van nekünk egy ilyen régi műrattanunk. Nem igazi rattan, mert az nagyon drága, hanem ilyen műrattan. De nem volt annyira olcsó. Tehát, hogy azt hiszem, hogy 2 fotel van, és ilyen 100 000 forint körül volt. Tehát, hogy hátra is dönthető, meg párnás, meg mit tudom én, 3 éve van meg. Viszont a rattan, a műrattan elkezdett így pattogni rajta, tehát így szétjönni.
3: Tehát nem rattan, hanem pattan.
2: Ez egy pattanbútor. Hogy nem gondoltam erre? Várjál, valamit át kell értelmeznem a teljes életemben. És megkérdeztem tőlük, hogy tudom, már nem garanciális, de látom, még mindig forgalmazzák, hogy nincs esetleg valami kontaktjuk, hogy aki ezt így megtudja, egy rattanthatatlan emberük, aki esetleg ezt helyre tudná nekem hozni. Há, olyan nincs. Na, jó, hát de akkor hogy van ez, hogy a rattan-pattan? És mondták azt, hogy hát ezek a bútorok mind-mind olyanok, hogy ilyen 1 év után, hogyha napéri, akkor így elromlik. Mondom, kerti bútor, napéri, 1 év után mi van? Nekem 3 éve megvan. Hát akkor maga jól járt. Na meg a nénikéteket. Tehát, hogy és akkor mondták, hogy ez így van. Elkezdtem nézni az interneten, hogy akkor mit lehet csinálni. És képzeld el, adnak ilyen tanácsokat, lehet kapni csíkba műrattant, és akkor ezzel újra lehetne fonni. Látsz engem, ahogyan teraszon rattanozok?
3: Látom, de hogy baromi vicces, az biztos.
2: És várjál, azt kerestem, mert hogy nekem a fejemben megvolt, hogy kell, hogy legyen ilyen találmány, végül ilyen Temu szintű helyen, vagy Shein, vagy ilyesmit találtam. Kell, hogy legyen olyan, hogy mint a duct tape, mint a szikszallag, de az egyik fele rattan, a másik fele ragad.
3: És van.
2: És szereztem, egy kicsit vastagabb csíkba meg van szőve, egy ilyen körülbelül 20 centi szélességű, és olyan, mint egy ilyen szikszalag csík. Azt akarom most valahogyan összeragasztgatni, hogy az úgy maradjon egy.
3: Tehát ez egy ilyen mű rattannak látszó ragasztó?
2: Igen, és azon gondolkozom, hogyha bejön, akkor lehet, hogy bevonom bele körbe a kocsit, mert akkor nem lesznek karcolások, én leszek a rattanos autós. Ratta Honda.
3: Csak ez magyaráz meg a rendőrnek, mikor megállít, hogy ez egyébként teljesen legális.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Forrás Rádió. Mindig veled, amikor kell egy kis plusz energia.

0: A Won't Forget You fogja zárni az órát, és egyébként az én műsoridőmet is, úgyhogy most elköszönök tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok, és ilyen aktívak voltatok, és kértetek dalt. Akinek nem tudtam teljesíteni a kérését, az se csüggedjen, jövő hét szombaton és vasárnap ugyanígy 9-től 1 óráig lehetőségetek lesz majd dalt kérni. Most pedig akkor átadom a mikrofont, először Szabó Istvánnak, hozza a Komáromi Krónika híreit, utána pedig jön I.S. Roland a Zicserrel. Én pedig Hittaler Andrea voltam. Nagyon szép további délutánt kívánok nektek. Sziasztok!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
2: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
1: Ez reklám volt. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, szép vasárnapot. Fáklyás menetet tartottak a Nemzeti Összetartozás napján Komáromban. Pedagógus nap volt a Komáromi Városházán. Átfestettek egy zebrát, már is hozom a részleteket. Ezek a Komáromi Krónika hírei a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. És akkor a folytatás, néhány nappal ezelőtt elkészült Komáromban a Jókai Gimnázium előtti zebra átfestése. A gimnázium kezdeményezte, hogy tegye az önkormányzat még biztonságosabbá az átkelést az iskola előtt. Most a zebra rendhagyó, ám figyelemfelkeltő piros alapot kapott, azon láthatóak a fehér sávok. Városi pedagógus napot tartottak a Komáromi Városháza dísztermében, ahol ünnepélyes keretek között adták át Komárom város pedagógiai díjait. Az elismeréseket dr. Molnár Attila polgármester és Árvai Nikolett adta át a díjazott pedagógusoknak. Komárom város önkormányzatának képviselőtestülete pedagógiai díjban részesítette Bertalanicsné, Tar Katalint, Citáné Danisová Alicát, Diánné Erdős Ágnest és Pipicsné Diós Szilviát. Utóbbi a Feszti Árpád általános iskola matematika, gazdaságismeret szakos tanára. Újabb nagy kihívásra készült az ultratriatlonista komáromi, azaz Szőnyi Ferenc, ugyanis vasárnap 6 órakor rajtolt a Trans Am Bike Non-Stop Checkpoint Edition versenyén Kanadában. A komáromi vasember mellett egy másik helyi hős is elstartolt, ugyanebben az időpontban. Balla István a Trans Canada Ultra versenyén készül a megpróbáltató útra, ezt írta a kemma.hu. Határokon átívelő fáklyás menetet tartottak a Nemzeti Összetartozás napján Komáromban. A különleges trianoni megemlékezés során a résztvevők az Erzsébet hídon vonultak át. A fáklyás felvonulás látványos és lélekemelő eleme volt, hogy a környékbeli, egykor egy vármegyéhez tartozó települések helységnévtábláit hozták magukkal a résztvevők, ezzel is demonstrálva a földrajzi és szellemi egységet. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr. Bence Dávid történész. Ezek voltak a Komáromi Krónika hírei. Szép vasárnap délutánt kívánok, Szabó Istvánt hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
4: Kész csuka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, ez már a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Topikkal indulunk, és a Buddyval, a mikrofonnál Ilyés Soland.

edző Felcsúton, ez itt az Itzere Forrás Rádió sportmagazinja. A labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia FC közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedzővel. Az 53 éves szakember 7 év alatt 270 tétmérkőzésen irányította a Puskás Akadémiát. Ezeken 128 győzelem, 67 döntetlen és 75 vereség volt a mérlege. A szakember utódja az elmúlt szezonban a Puskás Akadémia második számú gárdáját irányító 45 éves Babó Levente.

Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, Jonas Blue és Paloma Faith közös lágere. Ezt hallhattátok, ez volt a Mistakes, a folytatásban is jön egy kollab, mégpedig az újdonságok közül két csodálatos énekesnő duettje, Madonna és Sabrina Carpenter érkeznek, így együtt ez a Bring Your Love.

Hazai frontról hallottatok egy nagyon klassz újdonságot, Dash és Young Fly, ez volt tőlük a kis kece, na nem a hagyományos népdal, hanem egy egészen új fajta változat, semmi köze nyilván az eredetihez, csak a címe volt ilyen klasszikus, népies, hát ezt a népies vonalat el is engedjük, Dua Lipa és az Illusion, már is ez a folytatás.

0: Vége az itt első órájának, jönnek tehát a legfrissebb hírek, információk, én most egy kicsit átadom a helyem, utána azonban visszatérek és hozom magammal a Purple Disco Machine slágerét. Ez lesz teljes egészében a hírek után az All My Life.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, szép vasárnapot kívánok. Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje. A KSH szerint Vértesszőlősön a legnagyobb a nettó átlag keresett Vármegyénkben. Jövő héten programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtárban. Már is jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Hozzátette, ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak is a menetrenden. Az év újdonsága, hogy a kék hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a Békés Intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, azaz az Osztrák Szövetségi Vasutaktól kölcsönkapott kocsik, számolt be róla Hegyi Zsolt. Friss statisztikákat közölt a KSH a teljes munkaidőben alkalmazásban állók lakóhelye szerinti bevételeiről. A statisztikák rávilágítanak arra, hogy a gazdaságilag rendkívül aktív és iparágilag fejlett Komárom-Esztergom vármegye továbbra is az országos élvonalba tartozik, ha a fizetésekről van szó. Vármegyei szinten az egy főre jutó havi legmagasabb nettó kereset átlaga eléri a 491.530 forintot, amivel régiónk jócskán megelőzi a hazai vármegyék többségét. A vármegyei abszolút első helyezett Vértesszőlős lett, ahol a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlag keresete eléri a havi 578.264 forintot. A top 5 településben van továbbá Gyermely, Dunaszent Miklós, Tata és Szárliget is. Jövő héten programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban is. Kedden író-olvasó találkozó lesz Szakó Zsófiával, szerda délután kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban, csütörtökön a Tatai Írónők egymás közt címmel SS Rita és Hidasi Judit beszélget majd. A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. És végezetű sport, az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a taekwondósok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. A hazai szövetség beszámolója szerint a nem egész egy hónappal ezelőtti Európa-bajnok magyar klasszis minden mérkőzését menetvesztés nélkül nyerte meg a viadalon, ahova mindig a világranglista legjobb 32 helyezettje kap meghívást. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, Márton a szerb Alexandra Perisicet győzte le. Az eseményen az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca az 57 kg-osok küzdelmeiben a legjobb 32 között búcsúzott.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében folytatódik a meleg nyári időjárás, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Hétfőn és kedden főként a délutáni esti órákban előfordulhatnak majd helyi záporok és zivatarok.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Hello, drága forrás hallgatók, már is pörög tovább a Zicser, mégpedig a Purple Disco Machine slágerével, ez az All My Life, a mikrofonnál és soha.

Legyetek kurva, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét, elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f*** csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak, razziák.

Edzőnek át Iniesta, ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. Az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának másodosztályában szereplő Gulf United FC trénere lett Andrés Iniesta, az FC Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisa, akinek ugyebár ez az első megbízatása edzőként. A 42 éves korábbi futballista kulcsjátékosa volt a katalánoknak és a nemzeti csapatnak is a 2000-es évek második felében, illetve a 2010-es évek jelentős részében. Mindkét együttessel számos sikert ért el, a 2010-es világbajnokság döntőjében például ő lőtte a győztes gólt, emellett kétszeres Európa-bajnok és négyszeres Bajnokok Ligája győztes. Hogy aztán az edzői úton, az edzői karrier során mennyi siker vár rá, nos ez kiderül a következő években. Amire nem kell ennyit várni, az például a Maillard slágere, jön már is a Together We Shine!

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Végre! Közeledik!
2: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
3: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
2: június 10-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértes Center. Éj színesen!
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
5: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Polly Murs és Rizzo Hicks közös. Ez volt a Hearts Keeps a Beat 2012-ből. Itt a Forrás Rádióban mindig veled, mindig veletek vagyunk. Így van ez vasárnap délután is, és ha vasárnap délután, akkor nálunk ugyebár a sportvilág aktualitásai a főszerep, na meg persze a jobbnál jobb slágereké. A folytatásban például érkezik a népszerű francia DJ Kungs, nem tudom, tudtátok-e, az ő művész neve egyébként litvánul van. Ez a bizonyos Kungs kifejezés azt jelenti a litván nyelvben, hogy uram, ő tehát onnan vette a művész nevét, a slágereket pedig gyártja folyamatosan egymás után, most már jó néhány éve. Jön tőle most egy 2022-es kedvenc, ez már is a Clap Your Hands.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. You must understand the touch of your hand makes my pulse

Romániában folytatja munkáját Dragan Ágics, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az olimpiai ezüstérmes Európa-bajnok kézilabda edző ugyanis elfogadta a Rapid Bukarest ajánlatát. Az 56 éves montenegrói szakember érkezését hétfőn jelentette be a Rapid, amely az előző bajnokságban csupán a 7. helyet szerezte meg, és korán kiesett az Európa Ligából, illetve a Román Kupából is. Ágics 2010 és 2020 között a Buducnost csapatát irányította, amelyel 2010-ben keket, 12-ben és 15-ben pedig bajnokok ligáját nyert. 7 éven át ezzel párhuzamosan a montenegrói válogatottat is vezette, amelyel 2012-ben előbb olimpiai ezüstöt, majd pedig Európa bajnoki aranyat nyert.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mind

Vége immár az ICER második órájának is, elképesztő, hogy mennyire pörög ez a vasárnap kora délután. 3 órát azonban még együtt tölthetünk, legalábbis a sportmagazin keretein belül, mert aztán 6-tól 7-ig is maradok még veletek majd a köztérben. És hogy melyik lesz az a sláger, amivel nyitjuk majd a következő órát, na figyeljetek, ezt már is megmutatom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
5: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
6: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert.
5: Majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
6: Június 13-a, Komáromi Erőd.
5: Találkozzunk ott.
6: Jegyek a vantiket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 3. Üdvözlöm Önöket. Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV. Hétfőtől új lezárások lesznek az M1-es autópálya bővítése miatt. A kocsmák védelmére hívta fel a figyelmet Villamos Herceg. Már is mondom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Illegális cigarettában utazó bűnbandára csapott le a NAV, közölte a szervezet az MTI-vel. Közleményükben azt írták, olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, amelynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai fekete piacra. Mint írták, az akció során 2 férfit az illegális cigaretta járműbe pakolása közben értek tetten, míg társukat, egy ukrán állampolgárt az illegális szállítmánnyal megrakodott kamion sofőrjeként azonosítottak. A közlemény szerint a pénzügyi nyomozók 1 millió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott több millió doboz cigaretta előállításához elegendő fűszűrőrúd és cigarettapapír is előkerült. A kocsmák védelmére hívta fel a figyelmet Villamos Herceg, aki a The Prince of Peckham nevű dél-londoni pubba látogatott el. Villamos Herceg azért járt London délkeleti részén, hogy kifejezze elismerését a brit kocsmák iránt, és jobban megértse, milyen szerepet töltenek be az ország kultúrájában és közösségeikben. A királyi család tagja még a bárpult mögött is kipróbálta magát, és támogatásáról biztosította a brit kocsmák megmentésére irányuló kezdeményezéseket. Kijelentette, hogy meg kell őket védeni. Mindent meg akarok tenni a támogatásukért, mert szeretem a közösséget, meg kell védenünk a kocsmáinkat, jelentette ki Villamos Herceg. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt június 8-ától lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, amely a Köves útról délfelé biztosít gyalogos kapcsolatot. Ezt közölte Tatabánya a város a közösségi oldalán. A lezárás várhatóan körülbelül 6 hónapig tart, kerülni a barlangsétány vagy a csomópont irányába lehet. A lezárások kellemetlenségeket okoznak, de az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák idején a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében szükség van rájuk. És végezetül sport, beindult Dorogon az átigazolási piac, már is 5 új játékost jelentett be a futballklub, írja a kemma.hu. Pesterzsébetről 3 játékos is a csapatot erősíti majd a következő idényben, Szál Péter, Sós Bence és Ladányi Gergő személyében, jelentette be a klub a Facebook oldalán. Szál a védelemben lesz bevethető, Sós a középpályán mutatja meg a tudását, míg Ladányinak a támadó sorban lesz szerepe. A vármegyei rivális Komárom VSE csapatából is érkezik csatár, ugyanis Sandal Dominik is Dorogra teszi át székhelyét. A délkeleti csoport assziszt felelősét, Cseszneki Richárdot is sikerült a dorogi klubnak megszerezni, így komoly erősítéssel várhatják a 2026-27-es szezon rajtját.
0: Időjárás.
1: A következő napokban sok napsütésre számíthatunk, de a délutáni órákban helyenként komoly felhők képződhetnek, amelyekből elszórtan záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet többnyire 27 és 32 Celsiusok között alakul, tehát továbbra is nyárias idő várható.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Robog tovább a Zicser, ez itt még mindig a Forrás Rádió sportmagazinja, kezdésként pedig már is érkezik a Bounce. Tartsatok velem, a stúdióban még mindig itt.

0: Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja minden vasárnap délután 1-től este 6-ig.
1: Hey, what's up? It's Armin van Buuren.
2: And this is Timmy Trumpet.
1: And you're listening to our brand new single. Anita.
2: On your favorite station, Forrás Rádió.

Jude Law keringőzött itt az elmúlt percekben, ez volt tőle egy 2023-as kedvenc. Nem sokára egészen biztosan szóba kerül majd a foci VB, ami egyébként már itt van tényleg a nyakunkon. Előbb azonban még érkezzen Dennis Lloyd slágere, ez már is az

0: harc több, mint érmek és eredmények sora. Ez életforma. Éld át velünk! Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
1: What's up?

Kiszámolta a szuperszámítógép, hogy ki nyerheti a foci VB-t. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuper számítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság megnyerésére. A kompjúter 10 000 szimuláció alapján alakította ki a fő esélyesek körét, és az ibériai ország válogatottja mintegy 16%-kal került az aranyérem várományosok élére. A cég honlapjának beszámolója szerint Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10%-nál magasabb esélyt a végső győzelemre a július 19-én záruló VB-n. Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a papírforma valóban ez diktálja, de azért a legtöbb ilyen tornán valamilyen szinten borulni szokott a papírforma.

Az ETE volt az NB1 legsportszerűtlenebb csapata, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Magyar Labdarúgó Szövetség közé tette a sportszerűségi, vagyis a fair play tabellát az NB1 és az NB2 tavalyi szezonjának vonatkozásában. Nos, a legsportszerűbb csapat az élvonalban az MTK Budapest volt. Mondjuk azt elhiszem, hogy ott azért bajos szurkolói rendbontásokról beszélni, ugyebár. Míg a lista végén némi meglepetésre a Zalaegerszeg végzett. Az NB2-ben a Tisza Kécske volt a legsportszerűbb csapat, megelőzve a Szegedet és a Karcagot, a listát pedig a Csákvár

0: Szépen rendben lezárunk egy újabb órát itt a mai Zitzerben, ez itt még mindig a Forrás Rádió Sport magazinja, a következő 60 percben is még, aztán pedig jön a Köztér, a közéleti magazinunk szintén velem, jönnek a legfrissebb hírek, információk, és hogy utána melyik lesz az a sláger, amivel a mai Zitzer utolsó 60 percét elindítjuk, na most füleljetek, nagyon mutatok belőle egy rövidke kis részletet.
1: Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a

0: listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Tökéletes látást szeretne? Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most. 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
5: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
6: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
5: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
6: Június 13-a, Komáromi Erőd.
5: Találkozzunk ott!
6: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5, szép délutánt kívánok! Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje. A KSH szerint Vértes Szőlősön a legnagyobb a nettó átlagkereset Vármegyénkben. Jövő héten programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára szombaton feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Tette ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak is a menetrenden. Az év újdonsága, hogy a kék hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a Békés Intercity vonatokban Békés Csaba felé megjelennek az ÖBB-től, azaz az Osztrák Szövetségi Vasutaktól kölcsönkapott kocsik, számolt be róla Hegyi Zsolt. Friss statisztikákat közölt a KSH a teljes munkaidőben alkalmazásban állók lakóhelye szerinti bevételeiről. A statisztikák rávilágítanak arra, hogy a gazdaságilag rendkívül aktív és iparágilag fejlett Komárom-Esztergom vármegye továbbra is az országos élvonalba tartozik, ha a fizetésekről van szó. Vármegyei szinten az egy főre jutó havi legmagasabb nettó kereset átlaga eléri a 491.530 forintot, amivel régiónk jócskán megelőzi a hazai vármegyék többségét. A vármegyei abszolút első helyezett Vértes Szőlős lett, ahol a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlag keresete eléri a havi 578.264 forintot. A top 5 településben van továbbá Gyermely, Dunaszent Miklós, Tata és Szárliget is. Jövő héten programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban is. Kedden író-olvasó találkozó lesz Szakó Zsófiával, szerda délután kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban, csütörtökön a Tatai Írónők egymás közt címmel Eszes Rita és Hidasi Judit beszélget majd. A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. És végezetű sport, az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a taekwondósok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. A hazai szövetség beszámolója szerint a nem egész egy hónappal ezelőtti Európa-bajnok magyar klasszis minden mérkőzését menetvesztés nélkül nyerte meg a viadalon, ahova mindig a világranglista legjobb 32 helyezettje kap meghívást. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, Márton a szerb Alexandra Perisicet győzte le. Az eseményen az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca az 57 kg-osok küzdelmeiben a legjobb 32 között búcsúzott.
0: Időjárás.
1: A következő napokban sok napsütésre számíthatunk, de a délutáni órákban helyenként komoly felhők képződhetnek, amelyekből elszórtan záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet többnyire 27 és 32 Celsiusok között alakul, tehát továbbra is nyárias idő várható.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is elindítjuk a Zitzer mai utolsó óráját, amiben egészen biztosan szóba kerül majd a foci VB és Shakira is. A kettő egyébként igen szorosan kapcsolódik, hogy hogyan, ha még nem tudnátok, elárulom ebben az órában. A mikrofon mögött még mindig

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk, és csak slágerek között hozzuk az újdonságokat, például a hazai kedvencek közül is. Filó és Tonik közösét indítom már is.

nyitómeccs előtt is fellép Shakira, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Shakira nem csupán a zárónapon, a finálé félidejében, hanem a Mexikó városi nyitó mérkőzést felvezető programban is fellép a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Természetesen a Die Die-t fogja előadni, ami egyébként a VB hivatalos dala. Rendhagyó módon ezen a világbajnokságon három nagyszabású nyitó ünnepséget is rendeznek. Az első a mexikóvárosi lesz, amely a közép-európai idő szerint este 9 órára kiírt mérkőzés előtt másfél órával kezdődik. Ugye itt lép színpadra Shakira. Másnap Torontóban az első kanadai meccs, a Kanada-Bosznia-Hercegovina találkozó előtt folytatódik a nyitó ünnepségek sora, majd pedig közép-európai idő szerint szombat hajnalban az első amerikai mérkőzés, az Egyesült Államok Paraguay összecsapás előtt is lesz egy ünnepség. Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, még Los Angelesben Katy Perry is fellép, mi pedig mi mással folytathatnánk akkor, hanem a foci VB hivatalos dalával. Jöjjön már is Shakira és a Die Die!

0: Ennyi volt már az ígyszer, én azonban még nem búcsúzom, mert hogy maradok veletek a köztérben, jön tehát közéleti magazinunk, majd pedig este 8-tól a Light Session BRK-val, este 10-től pedig jön a Lunch Session Norbert Fun Dillel. Na de akkor pillanatokon belül folytassuk a legfontosabb közéleti témákkal.
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapva.

0: Magazin. Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. június 7-én vasárnap, és Soland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között az űrutazásról, a nyári közlekedésről, valamint egy filmes játékról is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Dorogváros önkormányzatának képviselőtestülete április 23-ai ülésén döntött arra vonatkozóan, hogy az otthontéren található bányász emlékművet áthelyezi a tavalyi évben Európai Uniós támogatással elkészített Handkemmingsa parkba. Az emlékmű új helye a valamikori Fortuna területén a földtörténeti lépcső mellett található bazalt zúzalékos kerékpártároló lesz. A munkák már elkezdődtek az otthontéren, és a bányásznapi ünnepség sorozat kezdetéig elkészülnek. Vértesszőlős önkormányzatának 6 képviselője lemondásra szólította fel Bogár István független polgármestert, majd ennek elmaradása után rendkívüli ülésen a képviselők megszavazták a testület feloszlatását. Írt a közösségi oldalán a Tatabányával szomszédos község alpolgármestere. A független Szamos Boglárka tájékoztatása szerint a döntést mind a 6 független képviselő megszavazta, többen lemondtak juttatásaikról. Az időközi választásokig a testület tagjai ügyvivő szerepkörben látják el feladatukat, számolt be az MT. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság idén is kiemelt figyelmet fordít a motorosok ellenőrzésére a Tarjáni Szerpentinen a 11-19-es számú úton. A rendőrség tájékoztatása szerint a tavaszi és nyári időszakban, különösen hétvégéken rendkívül nagy a motoros forgalom ezen a szakaszon, ezért a balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrzik a közlekedők szabálykövető magatartását, valamint a járművek műszaki állapotát. A hatóság célja, hogy a népszerű motoros útvonalon minden közlekedő biztonságban érjen haza, írja a dorogimedence.hu.

0: Programajánló.
1: Antal Nimród zeneszerzői estje lesz június 10-én 19 órai kezdettel a Szent Antal Esztergomi Ferences gimnáziumban. A hangversenyen közreműködnek a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola tanárai. A belépés ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Június 10-én 17 órától tart előadást Brélik Bernadett Szépség kortalanul több, mint külsőség címmel Komáromban. A Jókai Morvárosi Könyvtárban várja majd az érdeklődőket a diplomás ápoló onkológiai szakápoló természetgyógyász. Irodalmi programokkal, előadásokkal, dedikálásokkal és gyermekfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket június 11-én, 12-én az Esztergomi Ünnepi Könyvhét rendezvényein. A programsorozat június 11-én csütörtökön 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Kapcsolatok házában, ahol Smölc Margit író, a Heyrischer József Városi Könyvtár igazgatója mond köszöntőt. Június 11-én Komáromban látogatás az Eszkimók földjén címmel tart Liber Tamás képesúti beszámolót Grönlandról. A program a Jókai Morvárosi Könyvtárban lesz 17 órától. Június 12-én oktatási tapasztalatok New York City és Washington DC iskoláiból címmel tart Gergely Endre vetített képes előadást Esztergomban. A Szent György mezői olvasókörben 17 órakor kezdődik a program, melyre várják a pedagógusokat és a diákokat. A részvétel ingyenes. Június 13-án szombaton 17 órakor nyílik meg Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben az Esztergom Szent Király kiemelt magyar nemzeti emlékhely összművészeti tervezete és kisugárzása a múlt, a jelen és a jövő egységes szellemében című kiállítás. A tárlat Esztergom Szent Király történelmi és szellemi örökségét mutatja be, valamint azt a jövőbe mutató összművészeti koncepciót, amely a nemzeti emlékhely múltját, jelenét és jövőjét kívánja egységbe foglalni. A kiállítás június 29-én látogatható előzetes egyeztetéssel, illetve szombatonként 9 és 17 óra között, a részvétel ingyenes. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én vasárnap 17 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve, könnyed nyári hangulatban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Kapu Tibor a Hunor program kutató űrhajósa, és Cserényi Gyula a Hunor program kiképzett kutató űrhajósa a Tatabányai Szent Margit Gimnázium és általános iskola falai között meséltek az űrutazásról, kihívásokról és álmokról. Az előadás után beszélgettem velük.
2: Egy különleges élménybeszámolóban volt része a Szent Margit Gimnázium és általános iskola diákjainak. Kapu Tibor áll itt mellettem. Én azt láttam, Tibi, hogy ez valóban egy élménybeszámoló, de nem csak a diákoknak, hanem neked is, mint hogy ezt kifejezetten élveznétek.
3: Sőt, egyébként ugye most már 9 vagy 10 hónapja adjuk elő Gyula barátommal ugye ezt a előadást. Standard előadásnak hívhatnám, de persze mindig van különlegesség benne, és minden előadás valamennyire más. Megmondom neked teljesen őszintén, nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyi idő után is még ez az erőbedobásra és ezek az élménydús hozzáfűzésekkel tudom ezt előadni. Ez valójában tényleg annak köszönhető, hogy egy űrutazás és az arra való felkészítés az tényleg életem élménye. Én az odafele tartó utat, azt a rengeteg edzést, a rengeteg tanulást, a rengeteg megpróbáltatást, kihívást és magát a küldetést is elképesztően élveztem. Úgyhogy én jól éreztem magam azokban az években is, azokban a hónapokban is, és most, hogy ugye hazaértem augusztus közepén Budapestre, Houstonból, és azóta ugye rengeteg hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket az élményeket megoszthassuk nem csak a diákokkal egyébként, hanem a lakossággal, a teljes magyar néppel. Én ezeket a hónapokat is ugyanúgy élvezem, annak ellenére, hogy nyilván a munka jellege az teljesen más mostanság, mint a küldetés előtt.
2: Ugye itt azért jó néhány dologgal meglepted a fiatalokat, például leginkább ugye, hogy az űrben mit tapasztaltál. Volt olyan dolog, amit még a kiképzés után téged is meglepett, mert azt hitted, hogy na ha valami, akkor az mondjuk rutin lesz, aztán mégsem úgy alakult.
3: Volt rengeteg, azt kell elképzelni a kedves nézőnek, hallgatónak, hogy a NASA-nál főleg ugye Houstonban mi hatalmas hangsúlyt fektetünk arra, hogy odafönt az űrállomáson pontosan hogyan fognak alakulni a dolgok. Ennek ellenére sok olyan van, ami meglepi az embert. Ez annak köszönhető, hogy vannak talán kicsit bagatelnek hatható, nevezhető dolgok, amire a képzés nem tér ki, mégis meglepő. Gondoljunk csak abba bele, hogy súlytalanság állapotában vagyunk, és minden lebeg. Nagyon-nagyon-nagyon pongyol a megfogalmazás is pongyol a példa, de hogyha az ember ruhát akar hajtogatni odafönt, akkor nem tudom letenni az asztalra, nem tudom szépen behajtogatni, minden lebeg, és hajtogatva kell a ruhákat teregetni, vagy hajtogatni, nem olyan elképesztően, hogy lebegve kell hajtogatni ruhákat, nem olyan elképesztően könnyű. Mindennapi dolgoknak hívnám ezeket, és a mindennapi dolgok, amikre még a képzés sem tér ki teljes pontosságában, és ezeket megtapasztalni, ez nyilván egy teljesen más élmény. Már csak, hogyha arra gondolok, hogy a fogmosás az úgy működik, hogy lenyeljük a fogkrémet, a teregetés is egy kicsit más, hiszen tényleg minden lebeg, az evés is más, hiszen csak a kis fejű, de hatalmas szárú kanalakat használunk, hogy azokkal próbáljunk úgy enni, hogy ne lebegjenek el, rizibizi nyilván ki van zárva, meg hasonlók, mert morzsál és össze-vissza lebeg. Úgyhogy a hétköznapi dolgokban rengeteg meglepetés érik odafönt.
2: Engem az érdekelne nagyon, hogy van-e valami, amit te magadról tanultál, és olyan dolog, amit mondjuk lent, nem hogy a hétköznapi életben, de még mondjuk a földi kiképzés alatt sem tanultál volna meg, csak odafent.
3: Én nagyon örülök ennek a kérdésnek, és néha azért gondolok ennek a mikéntjére, és erre a válaszra saját magam is. A képzés során is már egyébként rengeteget tanultam magamról. Tudni kell, hogy amikor én a Hunorba felvételt nyertem, az nekem kicsivel több, mint 10 éves karrierem során, ez már nem a sokadik, de a többedik lépés volt. Én kipróbáltam előtte magam élelmiszeriparban, ipari automatizálás területén, sőt még autóiparban is. Tehát én folyamatosan kerestem a helyem. És a válasznak a savaborsa az igazából ebben rejlik. Amikor az ember megérkezik egy olyan helyre, ami jelen esetemben, az én esetemben a Hunornak a kiképzése volt még akkoriban, akkor van, hogy elragadja az érzés, hogy na én most kvázi hazaérkeztem, én most végre megtaláltam valami olyasmit, ami nekem igazán tetszik, és amiben idővel remélhetőleg egyre jobb és igazán jó lehetek benne. Amikor ott voltunk a kiképzésem, 14 hónapon keresztül kellett folyamatosan fókuszálni, koncentrálni, nem elereszteni ezt a célt. Nyilvánvalóan ez nem egy sprint, hanem egy maraton, és az, hogy be tudtam magamnak bizonyítani, hogy ez a fókusz, ez a kitartás, ez a küldetés tudat, ez nekem megy, az egy hatalmas élmény volt. És aztán pedig, amikor odafönt voltunk, próbálom a Nagy Zolásnak a teljes hátrahagyásával megfogalmazni ezeket a mondatokat, de nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt az, hogy megtapasztaltam, hogy én ebben a munkában jó vagyok. Amikor az ember űrhajós, és ezt már a szűrésen megtapasztaljuk egyébként, nyilvánvaló, hogy nem Nobel-díjasokat keresnek, nem is olimpikonokat keresnek, hanem egy olyan nagyon szűk sávját az emberi pszichének és személyiségnek és teljesítőképességnek, ami tényleg ránk, mint űrhajósokra jellemző. Nincs olyan dolog, amiben Nobel-díjas szinten tudnánk például annak a tudományos hátterét. Nincs olyan sport, amiben olimpiai szinten űzünk bármit is, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon specifikus keskeny sávot kell elképzelni, és az, hogy én abba beleesek, az nekem egy hatalmas nagy élmény volt, és nagyon szerencsés vagyok amiatt, hogy ezt a lehető legjobb emberekkel érhettem el. Gondolok itt a hunoros kollégákra, nyilvánvalóan Gyulára főleg őt kiemelve, de amikor Sukszra, Szabosra és Pegire gondolok, mint ugye a küldetésem a személyzetem tagjaira, akkor pedig főleg az, hogy mondjuk a Pegi a legtapasztaltabb női űrhajós a világon és a legtapasztaltabb amerikai űrhajós, ő tudott minket végigkísérni ezen az úton, és átadhatta nekünk minden tapasztalatát, az nyilvánvalóan rengeteget segített nekünk. Úgyhogy lekerekítve összességében tényleg azt tudom mondani, hogy az elmúlt pár évben rengeteg munka van, de legalább annyi szerencse is, és én nagyon szerencsésnek vallom magam.
2: Ha mai fejjel visszamehetnél mondjuk az időben, és mondhatnál valamit a kiképzés első napján, vagy a kiképzés előtti utolsó napon lévő önmagadnak, akkor mit mondanál?
3: Ez nehéz kérdés. A kiképzés első napján lévő önmagamnak szerintem azt mondanám, hogy kitartást, és minden rendben lesz. A kiképzés utolsó napján lévő önmagamnak pedig azt, hogy szép munka. És az utóbbi ez kicsit fontosabb nekem. Én jó BM-s voltam, én jó műegyetemista voltam. Egy jó műegyetemistának rengeteg ismerve van. Például az is, hogy vizsgáló utolsó pillanatban kezdünk el tanulni. ZH-ra szintén, házikra szintén. Szerintem ezt sokan meg tudják erősíteni ezeket az érzéseket, nyilván a viccet félretéve. Az embernek rengeteg olyan lehetősége, vagy rengeteg olyan eset van az életében, amikor úgy megy el valahova valamit bizonyítani, egy vizsga, egy ZH vagy bármi, amikor megnézzük, hogy működik-e. Nem vagyok teljesen biztos a tudásomban, de lesz, ami lesz. Én azt gondolom, hogy BM-sként az esetek túlnyomó többsége ilyen. Na most, amikor egy küldetésre készülsz, és évek munkája van mögötted, megtapasztalni ezt az érzést, hogy csak menjünk már azért, mert én be akarom a világnak bizonyítani, hogy én ezt tényleg tudom, és az én csapatom erre tényleg képes, mert pontosan tudtam, hiszen együtt vizsgáztunk, együtt töltöttük minden percünket a Sukszal, Szabossal, Pegivel. Pontosan tudom, hogy mi képesek vagyunk erre, és ez a bizonyítás vágy, hogy megmutathassuk, hogy igen, mi tudjuk, hogy tudjuk, mi ügyesek vagyunk, mi ezt jól fogjuk csinálni, nyugodtan ránk rakhatjátok ezeket a terheket, az egy számomra merőben új dolog volt. És ez annak volt köszönhető, hogy ezen az úton minket rengeteg olyan instruktor, rengeteg olyan tanár kísért, akik annyi időt szántak ránk, amennyi pontosan kellett, és rengeteg gyakorlás. Ezért mondom azt, hogy valószínűleg azt mondanám, hogy szép munka.
2: Cserényi Gyula mellettem, aki Kapu Tiborral együtt tartotta ezt a élménybeszámolót. Én azzal kezdtem a Tibinek is, Gyula, hogy én azt láttam, hogy ti egyébként nagyon élvezitek ezeket az előadásokat, és mintha egyébként egy hihetetlen nagy összhang is lenne itt azért köztetek kommunikációban, meg azért kellő zrikálás. Még talán több is lett volna, csak mintha még vissza is fogtátok volna magatokat. Jól látom ezt?
0: Ez úgy van, hogy azért próbálunk valamennyire benne maradni az időkeretben, és emiatt a közöttünk lévő interakciót azt próbálom limitálni. Én vagyok az, aki visszahúzza az időt az előadásoknál, hogyha mindennek szabadot engednénk, akkor sajnos sokkal hosszabb lenne egy-egy előadás, de igen, tehát hogy mi ezt alapvetően élvezzük, ezek általában egy félig meddig ilyen ösztönösek, nincsenek teljesen megírva az előadásaink, félig meddig ösztönösen jönnek, és mindig az aktuálisan, amiről úgy érezzük, hogy szeretnénk többet beszélni, azt mesélünk a fiatalabb generációnak. De igen, az tény, hogy én egy kicsit zárkozottabb személy vagyok, de nekem is ez az előadás az ennyi érdeklődő fiatalnak, ez abszolút egy pozitív dolog, és nagyon élvezhető, tehát nagyon élvezetes, és reméljük, hogy ők is élvezik.
2: Ugye talán a te szerepköröd, ez a tartalékos szerepkör, az, ami mondjuk annyira nem volt, vagy nincs reflektorfényben. Engem egy picit a lelki vonulata érdekelne, hogy hogyan tudja az ember úgy végigcsinálni kellő motivációval ezt az egyébként iszonyatos kiképzést, hogy tudja, hogy nem biztos, hogy egyébként, hogy repülni fog, sőt mondjuk nyilván egy idő után kiderül, hogy sanszosabb, nem ő fog repülni.
0: Hát ez az utolsó egy év az úgy volt, hogy 95%, hogy nem én repülök, vagy hát 99%, hogy nem én repülök. Nem mondom, hogy könnyű, tehát azért amikor megkapja az ember ezt az eredményt, hogy ő a tartalékos, a második helyezett, az egy egyértelműen kudarc élmény, azért ezt én bátran bemerem vallani. Viszont az megjelenik a másik oldalt, az a pozitív érzés, hogy de benne maradok, de folytathatom, de eljutok a NASA-ba kiképződni. Itt nagyon sok pozitívuma van annak, hogy az ember benne van, de elsősorban a lehetőség a tanulásra az, ami ebben motiváló, és az, hogy benne maradunk egy olyan történelmi vállalkozásban, ami tényleg talán nagyobb nálam és nagyobb a közvetlen környezetemnél, és én ennek nagyon örültem. Úgyhogy ezzel a motivációval indultam neki, és nem mondom, hogy könnyű, nem mondom, hogy persze ezt az ember átkapcsol egyik pillanatra a másikra, ez sok hosszú idő, mire az ember szépen végig dolgozza, és akkor is vannak olyan napok, amikor nehezebb, van, amikor könnyebb, végtelen mennyiségű humorral, szerintem ezt jól el lehet viselni, és az is tény, hogy a Tibinek viszont nagyon örültem. A Tibi sikerének, annak, hogy ő az, aki aki repül, az, hogy ezt a kiképzést mi folytatjuk együtt. Ez a párosításban én nagyon örültem, én neki jobban örültem természetesen, mint a saját eredményemnek, úgyhogy mi egy jó páros vagyunk ebből a szempontból, és szerencsére azóta is tart a rendületünk.
2: Barátok lettetek egyébként?
0: Hát már barátok voltunk addigra, tehát azért a több mint 14 hónapon keresztül tartott az alapkiképzési fázis, amikor már azt tudjuk mondani, hogy a Hunor program keretein belül dolgoztunk és tartott a kiképzésünk, de már előtte is találkoztunk a Gripen repülésnél, már előtte is találkoztunk, a két hetet együtt töltöttünk a Csillebérci technikai meghallgatáson, és már előtte találkoztunk Kölnben is, tehát már több lépcsőben is találkoztunk a válogatás során, úgyhogy így szépen lassan, organikusan kialakult, és természetesen, amikor négyen voltunk, a négy űrhajós jelölt, mi mindannyian barátok voltunk, barátok vagyunk, és bajtársak is abban a nehéz versenyszerű szituációban is.
2: Igen, volt egyébként egy erre vonatkozó, egyébként nagyot ment az a Facebook posztod, azt hiszem, ami erre vonatkozott, egy ilyen kvázi üzenet volt így a társaknak is. Egyébként elképesztően jó ezt látni, hogy ez egy ekkora összetartás. Hogyha valaki mondjuk most fiatal mérnökként nézi ezt az interjút, vagy hallgatja, és mondjuk vonza őt is ez a dolog, akkor mit kell egy fiatal embernek tudnia ahhoz, hogy egyáltalán álmodozhasson egy ilyen útról, amin ti végigmentetek?
0: Hát nekünk nagyon fontos az, hogy én kifejezetten magamat is egy mezei mérnöknek tartom magam. Én a lehető legtradicionálisabb villamosmérnök vagyok, erősáramú villamosmérnök. Egy gyárnak az energiarendszerében dolgoztam, tehát nem atomfizikus vagyok a CERN-ben, bár van olyan űrhajós egyébként, aki villamosmérnök, és a CERN-ből, ugye Slavoj Uznánszky-Visnevszky pont villamosmérnök, és a CERN-ben dolgozom. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy szeresse, amit csinál, legyen benne egy tudásszomj, az nagyon fontos, minél több mindent akarjon tudni. Nálunk a válogatásnál egyértelműen kiderült az, hogy nem az a fontos, hogy egyetlen egy területen nagyon magas legyen a tudásod, hanem hogy egy minden területen legyen egy átfogó tudásod, egy felkészültséged, és legyen képességed arra, hogy gyorsan megtanuljál új dolgokat. Nekünk hetek voltak arra, hogy megtanuljunk mondjuk biokémiát egy kicsikét, vagy űrbiológiát, ami azért egy kicsit kiesik a villamosmérnöki korábbi tapasztalatainkból. Tehát ez az adaptivitás az nagyon fontos, de az a legfontosabb tényleg, hogy szeressen tanulni, és szeressen minél több mindent, érdeklődjön. Nem mondom azt, hogy olimpiai bajnok sportolónak kell lenni, mert nincs rá szükség, egy egészséges, hétköznapi. Mi azt szoktuk mondani, hogy az űrhajós az olyan, mint a svájci picska. Nem a legjobb abban, hogy fát aprítsunk, nem a legjobb abban, hogy szikeként használjuk ugye egy műtétnél, viszont nagyon sok mindenre használható. Az űrhajósnak is ilyennek kell lenni, nagyon sok mindenre kell használhatónak lenni. Én azt gondolom, hogyha valaki mérnök, orvos, fogorvos, bárkiből lehet űrhajós, kitartással, nagyon-nagyon sok kitartással, mert a végén a motiváció az egy dolog, de a kitartás az, ami akkor is segíteni fog nekünk, amikor a motivációnk egy kicsit alább hagy.
2: A záró kérdésem ugyanaz lesz, amit Tibinek is feltettem, hogyha visszamehetnél az időben, és kiképzés első napján leülhetnél önmagaddal beszélni, akkor mit mondanál magadnak?
0: Ez egy jó kérdés. Ilyen kérdést mi nem kaptam, ez egy nagyon jó kérdés.
2: Akkor büszke vagyok magamra, köszönöm.
0: Szépen ezen el fogok gondolkodni. Én nekem a legnagyobb hiányosságom a kiképzés alatt és az egész programban igazából az a kommunikáció volt. Nekem ez volt a legnagyobb múmusom abból a szempontból, hogy ez volt talán a műrepülés és a helikopterből való kiugrálás és az összes többi képzés mellett ez volt az egyik legnagyobb, amit hoztam magammal és képesség. És én azt gondolom, hogy erre ez egy nagyon fontos dolog lett volna még jobban figyelmet fektetni erre. Tehát ha én azt mondanám, akkor az egyik, hogy a legjobban. Arra kell a legnagyobb hangsúlyt fektetnünk, ami a legnagyobb hátrányunk, hogy azt erősítsük, a legnagyobb gyengeségünk, hogy azt erősítsük meg. Én erre helyezném a hangsúlyt magamban.

0: környezetünk.
1: A nyári időszakban a fokozódó meleg megviselheti az emberi szervezetet, és közlekedésbiztonsági szempontból is kockázatokat rejt magában. Erről és a hirtelen kialakuló viharokról is beszélgetett Racsné Galambos Gréta rendőrőrnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével, Nemes Kitti.
2: Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője a vendégem, és a nyári témáinknak azt hiszem, hogy nekiállhatunk, hiszen beköszöntött a nyár, és ilyenkor azért sokszor előfordul, hogy hirtelen meleg lesz, főleg mióta a klímaváltozás ugye ennyire jelen van, és tényleg ugrunk a papucsba a téli kabátból, és fülett idő van esetleg, vagy nagyon hirtelen nagy hőingadozás, illetve a nagy viharok, de először kezdjük azzal, hogy nyilván, hogyha magasabb a hőmérséklet, akkor a koncentrációs képességünk mind autóba, mind gyalogosan, vagy akár kerékpárral, vagy rollerrel azért visszaveti a koncentrációs képességünket.
3: Ez egészen biztosan így van, tehát a nagy hőmérséklet ingadozás és a nagy meleg még az egészséges emberek szervezetét is megterheli, hát ha még valamilyen betegséggel küzd valaki, akkor ezt a saját bőrén tapasztalhatja, hogy a mindennapokban ez milyen nehézséget okoz, és aki közlekedik akár gyalogosan, kerékpárral, vagy autóval, ilyenkor még nagyobb odafigyelés szükséges. Én mindenkinek azt javaslom, hogyha tudja azt magáról, hogy ilyen időjárási körülmények között tompultabb, nehezebben tud koncentrálni, akkor kerülje azt, hogy volán mögé üljön. Persze nem lehet ezt minden esetben megtenni, de a biztonság az mindig elsődleges kell, hogy legyen. Tehát, hogyha bárki úgy érzi, hogy az egészségi állapota, a közérzete miatt nem tud biztonsággal vezetni, akkor inkább válasszon valamilyen más közlekedési eszközt, akár tömegközlekedési eszközt, vagy próbálja meg azt, hogy valamilyen ismerős rokon vigye őt ezekben a napokban, hogyha ez megoldható. A tompult reflexek, a reakció időnek a növekedése az mindenképpen erre az időszakra jellemző, főleg akkor, hogyha valaki hosszabb útra indul, akkor érezheti magán, hogy fáradékonyabb, hamarabb elfárad, nem tud úgy koncentrálni. Ez rendkívül balesetveszélyes, főleg most az M1-es autópályán, ahol bővítési munkálatok folynak, tehát nem lehet rutinból közlekedni, nagyon oda kell figyelni az előjelző táblákra, az aktuális munkálatokra, a sebességkorlátozásra, tehát mindenkit fokozott óvatosságra intek az elkövetkező időszakban.
2: Hát azt gondolom, hogy aki mondjuk gyalogosan közlekedik, ő is jobban figyelhet, mert én azt vettem észre, hogy ilyenkor tényleg az ember nem annyira figyel, vagy tompul a figyelme, és mondjuk látta még előtte, hogy nem jön semmi autó, de hirtelen mondjuk már nem látja. Autópályán is látjuk, hogy sűrűbben van esetleg baleset, tehát hogy mindenképpen hatással van rájuk. Gondolom az is fontos, hogy ha elindulunk bárhová, akkor legyen nálunk víz, vagy bármi folyadék, tehát hogy fel tudjuk magunkat frissíteni.
3: Igen, a nyári időszakban ez nagyon fontos, hogy bárhogyan is indulunk útnak, víz az legyen nálunk, főleg ismét visszautalok arra, hogyha hosszabb útra indulunk, akkor nem csak arra kell figyelni, hogy tele legyen a tank, legyen nálunk feltöltött telefon, hanem hűtött víz is legyen mindig az autóban, hiszen akár az autópályán, hogyha egy balesetbe belefutunk, akkor lehet, hogy órákig ott kell várakozni, ilyenkor pedig elengedhetetlen, hogy víz legyen nálunk. A gyalogosokra rátérve, nekik is számolniuk kell azzal, hogy ők maguk is figyelmetlenebbek lehetnek az elkövetkezendő időszakban, és az autósoknak a tompult reflexreire is fel kell készülni. Ez ugye minden évszakban fontos kell, hogy legyen, hogy a gyalogosnak hiába van a kijelölt gyalogos átkelő helyen elsőbsége, akkor is csak úgy szabad lelépni az úttestre, hogy előtte többször körülnéznek, megbizonyosodnak arról, hogy a nekik járó elsőbséget valóban megkapják-e.
2: És akkor most beszéljünk arról az esetről, hogy ha mondjuk hirtelen vihar kerekedik. Nyilván van olyan, aki mondjuk észleli, hogy ebben az időben lehet, hogy nem tud vezetni tovább, és akkor mondjuk leáll valami biztonságos helyen, de hogyha muszáj haladnunk, ilyenkor hogyan kell közlekedni? Kérdezem ezt álnai módon, mert ugye szoktam emlegetni, hogy valahogy külsőleg azt érzem gyalogosként, hogy olyan, mintha még gyorsabban mennének az autók esőben, amit nem értek, de hogy egyébként normál helyzetben hogyan kellene közlekedni, hogyha mondjuk hirtelen egy záporzivatar elkap minket az úton?
3: Kezdjük akkor az autósokkal. Hát ez lenne a legbiztonságosabb, de szerintem nagyon kevesen vannak, akik ilyet már láttak élőben, hogy valaki, hogyha lezúdul a vihar, akkor egy biztonságos pihenőn vagy kiállón leáll és megvárja, amíg kicsit elcsitul a vihar. Ez nem jellemző, de hogyha haladunk tovább, mert úgy érezzük, hogy azért nem olyan rosszak a körülmények, hogy lehessen tovább közlekedni, akkor mindenképpen csökkenteni kell a sebességet, a követési távolságot növelni kell, hiszen ilyen esetekben, hogyha valaki fékez előttünk, akkor a csúszós úton az autónak a féktávja az megnövekedhet. Nagyon fontos ilyenkor, hogy semmi ne terelje el a figyelmünket, őket, tehát ideális időjárási körülmények között is nagyon veszélyes, hogyha bárki mobiltelefont tart a kézben vezetés közben, szabálytalan is természetesen, de veszélyes is emellett. Tehát, hogyha hirtelen nagy eső zúdul le, akkor ez még egy plusz kockázati tényező, hogyha valaki nem az útra figyel. Ilyenkor a tócsákra is figyelemmel kell lenni, hiszen nagy vízmennyiség összegyűlhet az út szélén. Látunk olyat is ilyen időjárási körülmények között, hogy valaki ezt későn észleli, ugye a nagy sebesség miatt, vagy a nem megfelelően megválasztott sebesség miatt, elrántja a kormányt, közben valaki jön szabályosan szemből a szemközti sávban, és összeütköznek, illetve hát ne feledkezzünk meg azért a kerékpárosokról, motorosokról se. Ugye ez most a héten aktuális is, hiszen a Roadpol akció kifejezetten a kétkerekű járművek ellenőrzésére irányul. A motorosoknak mindenképpen azt javaslom, hogyha vihar közeleg, vagy már lecsap a vihar, akkor amíg elcsitul, addig álljanak félre, hiszen a gumiknak a tapadása az nem megfelelő ilyen időjárási körülmények között. És még egy kicsit a gyalogosokra visszatérve, hiszen az autósokkal kezdtük, de azért térjünk ki a gyalogosokra is, hogy nyilván, amikor ilyen kedvezőtlenek az időjárási körülmények, akkor az autósoknak, a gyalogosokra is figyelniük kell, hiszen elképzelhető, hogy esernyővel, kapucnival a fejükön nem látnak megfelelően, figyelmetlenül lépnek az úttestre, hiszen ilyenkor mindenki siet, ezt azért tapasztaljuk, hogy a gyalogosokat is, hogyha elkapja az eső, akkor igyekeznek minél előbb hazaérni. Tehát gyalogosként is figyeljünk arra oda, hogy ilyenkor se menjen a sietség a biztonság rovására, illetve autósként is készüljünk arra fel, hogy a gyalogosokra, kerékpárosokra figyeljünk, hiszen a kerékpárosoknál is előfordulhat, hogy kerülgetik a tócsákat, nem az úttestnek a szélén közlekednek, vagy elvesztik az egyensúlyukat a kerékpáron, mert éppen a kapucniukat igazgatják. Tehát, hogyha ilyen időjárási körülményt tapasztal bárki, akkor én azt javaslom, hogy az előzéstől például tartózkodjanak a kerékpárosokat, hogyha mégis előzik, akkor a megszokottnál nagyobb oldaltávolságot tartsanak.
2: Láthatóság szerintem az autók szempontjából is fontos, tehát, hogyha mondjuk nem is esik az eső, de mondjuk egy szürkület van, vagy olyan időjárás, akkor fontos, hogy a gyalogos is lássa az autót, tehát, hogy használják a fényeket.
3: Igen, kora reggel, késő este erre mindenképpen oda kell figyelni, de hogyha jön egy vihar, akkor ugye tapasztalhatjuk, hogy mennyivel sötétebb lesz, ezért nagyon fontos a nyári időszakban is, hogy az autónak a világító berendezései megfelelően működjenek, az ablaktörlő lapátok jó állapotban legyenek, hiszen hogyha nem tudja megfelelően a szélvédőt takarítani, akkor nem is fog rajta megfelelően kilátni, illetve hát gyalogosok, kerékpárosok számára lakott területen kívül egyébként is kötelező a fényvisszaverő mellény vagy ruházat viselése, de én azt javaslom, hogy a nyári időszakban is a bicós táskába, hogyha egyet betesznek, akkor az a saját biztonságuk érdekében mindenképpen jó, hiszen hogyha hirtelen elsötétül az ég, felveszik ezt a fényvisszaverő mellényt, és az autósok már jóval korábban észlelik őket az úton.
2: Ami még fontos lehet, beszéltünk itt az M1-es autópálya felújítási munkálatairól, ami amúgy is nagyobb odafigyelést igényel, de még az, hogy autópályán hogy közlekedjünk, hogyha ilyen nagy esőzés van.
3: Az autópályán is mindenképpen indokolt ilyenkor, hogyha hirtelen nagy eső zúdul le, a sebességnek a csökkentése, viszont ezt mindig kellő körültekintéssel kell megtenni. Tehát csak akkor lépjünk rá a fékre, amikor már a visszapillantóban meggyőződtünk arról, hogy féktávolságon belül nem követ minket senki, és a vészvillogót mindenképpen tegyük ki, hiszen az autópályán a nagy sebesség miatt lehet, hogy mire a mögöttünk haladó észreveszi, hogy mi fékezünk, addigra már késő, és így történnek az úgynevezett ráfutásos balesetek. Nagyon sokszor érintettük már ezt a témát, hogy a megengedett legnagyobb sebesség az nem azt jelenti, hogy mindig minden körülmények között annyival is kell menni. Természetesen egy autópályán, hogyha valaki hirtelen 130-ról 30-ra lelassít, az is rendkívül balesetveszélyes lehet, de az biztos, hogy amikor nem megfelelőek az útviszonyok, a látási viszonyok, akkor egy 130-as sebesség rendkívül balesetveszélyes az autópályán.
2: Hogyha lassítanak előttünk, azért győződjünk meg róla, hogy lehet, hogy annak valami oka van. Lásd, mondjuk van egy baleset egy kicsit arrébb, és már mondjuk feltorlódott a forgalom.
3: Igen, de ugyanez igaz például a négysávos utakra is. Ugye lakott területen belül sokszor találkozunk azzal, hogy például egy kijelölt gyalogos átkelő helyen elindul a gyalogos, a külső sávban megáll az autó, a belsőben pedig tovább halad. Ha a gyalogosnak szerencséje van, és kellően óvatosan indult el, akkor

0: környezetünk.
1: A Tatai Filmtudorok csoport olyan mobil alapú interaktív játékot fejlesztett, amely a város utcáin kalauzolja végig a játékosokat, miközben a leghíresebb film helyszíneket fedezik fel. Erről beszélgetett Hittaler Andrea, Csertek István ifjúsági referenssel és Weger Péterrel, a csoport egyik tagjával, a játék fejlesztőjével.
2: Létrejött a Filmtudorok csoport. Miért és hogyan?
3: Alapvetően a filmekkel foglalkozom már jó régóta, és hát meg is jelent egy könyv korábban ezekről a megyei helyszínen forgatott filmekről, és azt gondoltam, hogy juttassuk el a fiatalokhoz játékos formában, amelynek az lenne a lényege, hogy egy olyan érdekes játékban gondolkodtam, amelynek az a középpontja, hogy a telefont lehet használni közben, és gyakorlatilag ilyen kvíz jelleggel jelenjenek meg kérdések. Itt talán közelebb kerülhetnek a fiatalok a filmekhez és azokhoz a tudás mennyiséghez, amelyet a filmek tartalmaznak.
2: Hogyan néz ki maga az egész csoport, hogyan létezik, mit csináltok?
3: Nekem nagy szerencsém volt, mert nagyon sok fiatallal dolgozom ifjúsági referensként Tatán, és hát néhány fiatalban láttam a tüzet, azt gondolom, és a Vaszari iskolából két fiatal, a Fazekas iskolából két fiatal azt mondta, hogy én felettébb szeretnék ebben a csoportban részt venni, és hát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy inkább a folyamatról beszélnék, hogy találkoztunk februártól, gyakorlatilag május végéig is folyamatosan készült a csoport arra, hogy a játék gyakorlatilag sikerrel beüzemeljen, és egy olyan hangulatot képzelj el, amelyben mindenki jól érezte magát, mindenki komfortosan érezte magát, ennek a önismereti feladat is része volt, hogy ők mind nagyon fiatalok, ugye mindenki 14 év alatti gyakorlatilag ebben a csoportban. Azt szerettem volna, hogyha jól érzi magát, kicsit jobban megismertük egymást, kicsit jobban, többet játszottunk egyébként, miért a komoly munka egyébként bekövetkezett, megismertük a tatai filmek forgatási helyszíneit, és nagyon izgalmas volt a fiatalokkal dolgozni. Nekem ez egy iszonyatos nagy élmény, mert hogy mindig ugye az emberek általában azt mondják, hogy a fiatalok így, fiatalok úgy, én most teszek egy nagy pozitív jelet, hogy ezekkel a fiatalokkal nagyon jó volt dolgozni.
2: Mennyit filmes tudással jöttek a csoportba, és mit tapasztaltál rajtuk?
3: Hát ugye egy 12 éves, 14 éves fiatal általában az ő korosztályához képest

0: szerzi a filmeket. Azt a próbát tettük meg, hogy megpróbáltuk meghosszabbítani az ő szociális érzékenységüket a filmükhöz. Nyilván történelmileg kicsit visszaléptünk. Megkapták a könyvemet természetesen, amely visszanyúl az elmúlt 100 év történeteihez, és érdekes volt látni egyébként, hogy ők is képesek nyilvánvalóan felvenni a fonalat, ők is képesek információkat felvenni, és hát nem azt mondom, hogy most egyszerre mindenki 300 megyében forgatott filmet fog megnézni, de a játékosság elve alapján egyébként mindenki közelebb juthat egyébként az értékes filmekhez.
1: Igen, és hát ugye ez is a cél tulajdonképpen, hogy ne csak azok, akik a filmtudorok csoportban vannak, ne csak azok tudjanak erről, hanem hogy ugye ezt ki lehet próbálni.
0: Egyrészt ki lehet próbálni, és egyébként nagyon jó volt látni egyébként a találkozók alkalmával, hogy a gyerekek, akik egyébként felvették a játék izgalmát a telefonon, utána visszajelezték, hogy én már hallottam a Wagner című filmről, amit Tatán forgattak, mert hogy valamelyik rokonom szerepelt az kórusban, és ott volt, és hát mindenki tudott kapcsolni valamit, ő szerepelt a Valahol Európában című darabban, és onnan ismerte a híres mondását egyébként, vagy akár a több híres mondását a filmnek, és az így nagyon jó volt, hogy előbb-utóbb egyébként az információ a fejükben összekapcsolódik azzal a játékkal is, akár a filmes tudással is, ami létezik nyilvánvalóan. Az nagyon izgalmas, amikor találkozom egy ilyen megszólalással, hogy nekem a rokonom, ismerősöm, barátom találkozott a rendezővel, beszélt a színészekkel, vagy pedig ez az alkalom, hogy nekem az ismerősöm ott volt a filmben, a kórusban, és ott énekelt.
1: Na, akkor beszéljünk egy picit a játékról. Ugye itt van velem szemben a játék készítője is, Péter. Szia! Mesélj egy kicsit arról, hogy hogy néz ki egy ilyen játék fejlesztése.
2: Kezdetben egy Kahoot játékban gondolkodtunk, amit fejlesztettünk. A kérdéseket közösen állítottuk össze Pista segítségével, és elkezdtük a játéknak a megszerkesztését. Nos, egy ilyen játék úgy néz ki, mint egy hagyományos kvíz, csak interaktívabban. Telefonról lehet különböző válaszokat megadni, és ez alapján egy ranglista alakul ki. A játék hevében ugye ez nagyon, a játékosok számára ez nagyon jó, mert látják, hogy mennyi kérdésre tudtak jó választ adni, és hogy hol tartottak. A próbajáték során ajándékokat osztottunk ki az első 3 helyezettnek, egy mini sakkot és egy csokit, akik tesztelték a próbajátékot, mint a Pista is mondta, 2 iskola vett részt a próbajáték tesztelésében, a Fazekas utcai általános iskola és a Vaszari János általános iskola, majd végül május 22-én 5 felnőttel teszteltük a játék végső verzióját.
1: Mi okozott neked esetleg nehézséget ebben a fejlesztésben?
2: Hát a Kahootban a kérdéseknek van egy bizonyos karakterlimitük, amiben benne kellett lenni, ezért a kérdéseket át kellett alakítani néhol, és volt, hogy szövegkörnyezetben nem felelt meg, vagy esetleg az a bizonyos karakterszám sem felelt meg a kérdésben.
1: Neked egyébként ez a rendszer ismerős volt már?
2: Igen, mi az énektanárommal nagyon sokat szoktunk játszani Kahootot, 40 kérdéses Kahootokat is szoktunk játszani. Azt tudom elmondani, hogy a Kahootról, hogy ez egy interaktív kvíz, és direkt iskolákra vannak szocializálódva, hogy ott is a gyerekek interaktívabban tanulhassanak.
1: Milyen élmény volt ez a közös fejlesztés?
2: Nagyon jó, mert nagyon sokszor kellett átalakítani a kérdéseket, és nagyon sokat nevettünk is az átalakításban és találkozásainkon. Ez a 4 hónap alatt én úgy érzem, hogy ez a csoport szerintem egy nagyon jó közösséggé alakult, és nagyon remélem, hogy folytathatjuk majd a munkát később is.
1: Hát én is nagyon remélem. Esetleg Pista, van valami terv? Most tudsz valamit mondani?
0: Záróakkordra készülünk a fiatalokkal, ami azt jelenti, hogy még egyszer átfutjuk az eredményeinket, meg a sikereinket, és hát nyilván az alkalmazást őszre vonatkozólag végig gondoljuk, mert szerintem ezt iskolákba elvinni nem csak Tatán lehetne, hanem más településen is, és hát készülök a következő könyvre, annak pedig egy jó bevezetője lesz, hogy megjelenik a tatai nagy filmkönyv, annak egy játékos bevezetőjének kiváló lehet.
1: Na hát akkor, ha megjelenik a könyv, akkor majd fogunk beszélni róla biztosan, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!

0: a hét sporteseménye.
1: Történelmi szezont tudhat maga mögött a MOL Tatabánya KC csapata, bajnoki bronzérmet szereztek, ezüstérmesek lettek a Magyar és az Európa kupában. Június 1-én a tatabányai közönség egy ünnepség keretében fogadta a csapatot. Az eseményen beszélgettünk Rédl Ádámmal együtt, Tóth Edmond vezetőedzővel és Tóth Károly másodedzővel.
2: Velem szemben a szakmai stáb jeles tagjai, Tóth Edmond és Tóth Károly. Gratulálok az egész szezonhoz, gratulálok. Milyen érzés volt ez a fogadtatás ezután a hosszú út után, Edi?
3: Nagyszerű, azonnal felugrott a pulzusom, úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyi ember kilátogatott. Vártuk azért, hogy lesznek itt, de hogy ennyien, azért azt nem gondoltuk. Annak ellenére, hogy nem úgy sikerült azért a nemzetközi kupa, hogy szerettük volna, de tényleg nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyien eljöttek, ennyien támogatnak minket és szeretnek minket.
2: Karcsit, Edi elmondta a tegnapi meccs után, hogy oké, persze akkor csalódottak voltatok, de hogy összességében ez egy nagyon pozitív szezon. Én egyetlen csalódott arcot se láttam itt a téren.
4: Ma már egy picit fényesebb ez az ezüstéren, mint tegnap volt. Tegnap mindenki csalódott és letört volt, ami valahol azt gondolom, hogy normális, de szerintem minél több idő fog eltelni, annál jobban fog csillogni.
5: Roland már említett az utazást, itt két menetrend szerinti járat utasait is megtapsoltuk, mire végre megérkeztetek ti. De mennyire vagytok most fáradtak, nem csak az utazás szempontjából, hanem úgy egyébként eléggé kihajtottátok magatokat.
3: Nagyon hosszú szezon volt, de szerencsére nagyon sok sikeres győztes mérkőzéssel. Én azt gondolom, ilyenkor kevésbé fáradt az ember, és nem örül annak sem, hogy ez véget ért ez a sikersorozat. Természetesen nagyon fáradtak a játékosok. Rengeteg meccs áll mögöttünk, nem csak ez a mostani utazás miatt, hanem tényleg ez a szezon miatt. Nagyon sok sérültünk volt egész évben, és azért sok emberre hárult nagy feladat, ami azt gondolom, hogy fizikálisan azért felrőlött a játékosok. Most nagyon nagy szükségük van erre a pihenőre, ami jön.
2: Van olyan a szezonból olyan pillanat, amit ki lehet emelni, vagy mondjuk számodra akár szubjektív szempontból, Karcsi, valamiért mondjuk különösen emlékezetes, pozitív értelemben?
4: Én az első 5-6 fordulót mondanám kulcsmomentumnak, amikor tudtunk nyerni sorrendben, talán Csurgón, Füreden, Komlón, szerintem azok voltak a döntő periódusok, mert utána felültünk egy olyan pozitív hullámra, amit gyakorlatilag majdnem tegnapig végig tudtunk ütni.
5: Nekem ami nagyon tetszik nálatok, hogy már a szezon elejétől láttam, hogy eszméletlen nagy a csapategység, és nagyon egyben vagytok, játékszinten is, meg emberileg is. Tudom, hogy vannak távozó játékosok, lesznek újak, hogy látjátok a következő szezon csapatát?
3: Törülök, hogyha ez így látszott, tényleg így volt, nagyon jó volt a hangulat az öltözőben, szerintem nagyon jó a kémia a játékosok között, a stáb között. Én azt gondolom, ez alapja a sikernek, erre törekszünk is, próbálunk olyan játékosokat hozni, akik képesek be integrálódni ebbe a közösségbe, megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez a csapat tényleg egységes legyen, és egy ilyen képet tudjon mutatni a pályán, vagy akár itt, most itt a közönség előtt. Jövőre ugyanerre törekszünk, még több magyar játékos lesz, mert csak magyar játékosok érkeznek, én azt gondolom, ez még jobban elősegítheti a mi kis csapatunk kohézióját.
2: Karcsi, mik lesznek a célok jövőre? Beszélgettetek már Edivel, vagy akár a klubvezetéssel erről, és itt nem feltétlenül helyezésekre gondolok, én azt gondolom, hogy azért számtalan egyéb aspektusból meg lehet fogalmazni különböző célokat.
4: Én azt gondolom, hogy sikerességbe ezt az idei évet nehéz lesz felülmúlni, játékba szeretnénk ettől többet fejlődni, és azt gondolom, hogy bízok abba, hogy a sérülések kicsit jobban elkerülnek minket a következő évbe, és egy stabilabb védekezésünk tud lenni, mint ami az idén volt, mert most azért eléggé hol egyik hármas védőnk volt sérült, hol a másik, hol volt, aki egész évben nem volt bevethető, tehát én azt gondolom, hogy a védekezésünket egy picit előrébb tudjuk léptetni.
2: Akkor legyen ez a cél. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltatok, Tóth Edmonddal és Tóth Károllyal beszél.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei.

0: Ez volt a köztéradása 2026. június 7-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, Éjes Soland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! X on

0: Forrás Rádió. Kövess minket Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is.
1: Hey, I'm Hayden James.

0: FM. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! Szünetelhet az áram hétfőn Oroszlányban. Két naposra húzódott Tataváros önkormányzatának képviselőtestületének soros ülése ezen a héten. Tatabányai tűzoltók nyerték az igazgatóság horgászversenyét. Ezek a hírpercek Szabó Istvántól 2026. június 7-én vasárnap. Már is jönnek a részletek. És akkor a folytatás. Több önkormányzati és önkéntes tűzoltó egyesület működik vármegyénkben, akik évről évre tudnak pályázni eszközök beszerzésére is. Az idei sikeres pályázatokról beszélt rádiónknak Körtvéfáj Dina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Körtvéfáj Dinát hallják.
2: A hivatásos tűzoltó parancsnokságok mellett önkormányzati tűzoltó parancsnokságok és önkéntes tűzoltó egyesületek is működnek a vármegyében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig fontosnak tartja, hogy évente pályázati lehetőséget biztosítson számukra, az itt elnyert összegeket pedig egyebek mellett felszerelésekre, felújításra költhetik. Az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok pályázatait már elbírálták, a vármegyénkben működő három önkormányzati tűzoltóság összesen csak nem 13 millió forint értékű támogatást nyert el a pályázaton. A Nagy Igmánd önkormányzati tűzoltó parancsnokság szerter felújításra nyert forrást, míg Oroszlány, illetve Ács önkormányzati tűzoltó parancsnoksága tűzoltó védő és technikai eszközöket szerezhet be. Több mint 30 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott, az elnyert forrásokat működési költségekre, tűzoltás technikai eszközökre, védőfelszerelések beszerzésére, illetve jármű és szerter fejlesztésre fordíthatják majd. Ennek elbírálása még a közeljövőben várható. Ugye fontosnak tartjuk, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületekkel szorosan együttműködjünk, ugyanis egy elhúzódott tűzeset, vagy éppen egy hirtelen lezúduló nagyobb vihar kapcsán nagy hatékonysággal segítik a hivatásos tűzoltók munkáját. Vármegyénkben egyébként kiemelkedően magas az önkéntes tűzoltó egyesületek száma, és a tavalyi évben csak nem 400 alkalommal vonultak a vármegye illetékességi területére segítséget nyújtani.
1: A rekordszámú több mint 50 előterjesztés miatt kétnaposra húzódott Tataváros önkormányzatának képviselőtestületének soros ülése ezen a héten. A képviselők számos a város működését és a tataiak mindennapjait érintő kérdésekről döntöttek. A tatai költségvetéstől kezdve a közbiztonságon át a civil szervezetek támogatásáig. A Városháza dísztermében a napirendek előtti felszólalások során Mihály József polgármester nyugdíjba vonulásának alkalmából köszöntötte Ozsgyáni Zsuzsannát, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért felelős referensét. A köztisztviselők 1993 óta dolgozik a hivatalban, több mint 20 éve koordinálja Tata testvérvárosi kapcsolatait, és jelentős szerepet vállalt abban a munkában is, amelynek eredményeként a város 2013-ban elnyerte az Európa Tanács Európa díját. Az ülésen humán témák között szerepelt a Csillagsziget bölcsöde átszervezése is. A tervek szerint egy mini bölcsöde kialakításával több kisgyermek számára biztosíthatnak férőhelyeket. Június 8-án, azaz holnap hétfőn több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás reggel 8 és délután 3 óra között. A megadott időpont tájékoztató jellegű, a befejezés a helyszíni ütemtől is függhet. A szolgáltató karbantartása szerint tehát hétfő reggel 8 és délután 3 között transformátor állomás karbantartás miatt terveznek áramszünetet. A szolgáltató kéri a lakosság türelmét, részleteket az oroszlány.hu oldalon olvashatnak. Dorogváros önkormányzatának képviselőtestülete április 23-ai ülésén döntött arra vonatkozóan, hogy az otthon téren található bányász emlékművet áthelyezi a tavalyi évben Európai Uniós támogatással elkészített Handken Miksa Parkba. Az emlékmű új helye a valamikori Fortuna területén a földtörténeti lépcső mellett található bazalt zugzalékos kerékpártároló lesz. Természetesen az áthelyezéshez a Dorogi Szénmedence kultúrájáért alapítvány, mint az emlékmű tulajdonosa is hozzájárulását tudomását adta. Az emlékmű áthelyezésének első lépéseként eltávolítják az emlékmű márványborítását, majd műhely munka keretében megtörténik az elemek javítása, felújítása, esetleges pótlása is. Ezen idő alatt az új helyen elkészítetik az emlékmű új alapját és vasbeton magját. Utolsó lépésként a felújított márványlapok kerülnek az emlékmű új betonmagjára. A munkák már elkezdődtek az otthon téren, és a bányásznapi ünnepség sorozat kezdetéig elkészülnek. A munkálatok ideje alatt kérik a lakosság türelmét, közölte Dorogváros önkormányzata a honlapján. Tatabányai tűzoltók nyerték az igazgatóság horgászversenyét. A Táti tavon mérettették meg magukat a versenyzők a jó hangulatú 10. tüzes víz horgászversenyen. 17 csapat indult. Első helyen a Smölc, Xavér és Gál Gábor alkotta Sejmes Turbincsok csapata végzett, akik összesen 127,8 kg halat fogtak. A nyertesek a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltói lettek, második helyen a Komáromi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Halmágnes csapata végzett, Kovács József és Esztergomi Attila összefogásával 106,9 kg volt a végeredmény. Harmadik helyen szintén tatabányai tűzoltók végeztek, Vencel Tóbiás és Lugosi András, azaz a Firecarp csapata 85,1 kg halat fogtak. A verseny összfogása 790 kg volt, a legnagyobb 8,1 kg-os halat pedig Házenbeck Norbert, nyergesújfalui tűzoltó fogta. A katasztrófavédelmi igazgatóság versenyén minden résztvevő jól érezte magát, az időjárás és a helyszín is egyaránt kiváló volt. Az eredmény hirdetést követően a versenyzők közösen fogyasztották el az ebédre készített pörköltet, írja a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja. És most programajánlat, jövő héten programok várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban is. Kedden író-olvasó találkozó lesz Czakó Zsófiával, szerda délután kézműves foglalkozás a gyerekkönyvtárban, csütörtökön a Tatai Íróknök Egymás Közt címmel Eszes Rita és Hidasi Judit beszélget majd. A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. És végezetű sport, személyi változás történt a Tatabányai Futballklub vezetésében. Karab Gergő lemondott ügyvezetői pozíciójáról, technikai vezetőként segíti tovább a felnőtt csapatot. Az Opus Tigás Tatabányát működtető TSC labdarúgó Kft. Ügyvezetői feladatait június 1-től dr. Garami Dániel, a korábbi utánpótlás labdarúgás operatív igazgató látja el. Horváth Ferenc vezetőedzőnek ugyanakkor még nincs új szerződése a következő szezonra, egyeztetések zajlanak a hosszabbításról. A felkészülés június 15-én kezdődik, a bajnokság pedig a július 25-26-os hétvégén. A kitűzött cél egyértelmű, az NB2-be jutás. A hírperceket Szabó Istvántól hallották 2026. június 7-én, vasárnap este. További szép estét kívánok, és legyen csodás, meg szerencsés a jövő hét is.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

az óra rezidense BRK.

Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. A Light Session mai rezidense, BR

Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Déllel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Locsítsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session. Az óra rezidense Norbert van Dale.

0: Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Forrás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Lounge Session.

dalok a lélek húrjait pengetve. Ez a Lounge Session, aki ebben az órában zenél, Norbert van Dél.

0: már a véget ért. Ez volt a Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól

fele. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden

nem mennék veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: kamu napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sici, man!
0: Na pucsok!